0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök Pál Patríciát és a Rádió Most híreit hallják. Változás lép életbe a kaposvári hulladékudvarban is július 1-től. Megszűnik az építési-bontási hulladék eddigi díjmentes leadása. Az országos szabályok szerint így a jövő hónaptól kilogrammonként 36 forintot kell majd fizetni a törmelék leadásáért. Ilyen például a beton, a tégla, a cserép, a vakolat, a burkolatok vagy a falbontásból származó anyagok. A MOHU szerint az intézkedést az indokolta, hogy az ingyenes lehetőséggel korábban többen visszaéltek, ami megnehezítette a rendszer fenntartható működését. A leadás feltétele a személyes okmányok bemutatása, a fizetés pedig utólagos számlázással történik majd. Jelentős karbantartások és fejlesztések fejeződtek be a Balatonboglári Platán strandon. Erről számolt be közösségi oldalán Mészáros Miklós polgármester. A tájékoztatás szerint elkészült a felújított zenepavilon. Elvégezték a Balaton játszótér éves karbantartását, valamint megnyílt a vadonatúj emeletes körhinta is. A városvezető szerint a munkálatok célja, hogy a strand még biztonságosabb és vonzóbb legyen a helyiek és a turisták számára a nyári szezonban. Újra zavartalanul közlekednek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán, közölte Vitézy Dávid. A pályaszakaszon 4 hetes felújítás zajlott, amelynek célja a sebességkorlátozások megszüntetése és a pálya állapotának javítása volt. A munkálatok során több ezer tonna zúzott követ építettek be, síneket és vasbeton aljakat cseréltek, valamint váltókat újítottak fel és a vízelvezetést is megerősítették. A fejlesztések eredményeként több szakaszon megszűnnek a lassú jelek, és a vonatok a nyár végére gyorsabban és kiszámíthatóbban közlekedhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Látom.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök Pál Patríciát és a Rádió Most híreit hallják. Ismét ingyen utazhatnak a balatoni hajójáratokon a Kajla útlevéllel rendelkező gyerekek. A Bahart tájékoztatása szerint a kedvezmény korlátlan alkalommal vehető igénybe a menetrend szerinti hajójáratokon, azonban a kompokra és a programhajókra nem érvényes. A jegyeket kizárólag személyesen a pénztárakban lehet kiváltani, online vásárlás esetén a kedvezmény nem használható fel. 17 szabálytalanul közlekedő sofőrt büntettek meg az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán tartott összehangolt rendőrségi ellenőrzés során. Az akció fő célja a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának betartása, valamint a megfelelő követési távolság ellenőrzése volt. A rendőrök a fokozott forgalom miatt többször is ellenőriznek majd, hogy feltárják a szabálysértéseket. Zsúfolt nyári időszakra számítanak a szolgáltatók a csomagküldésben az Európai Unió új vámszabályainak közelgő bevezetése miatt. A július 1-től életbe lépő módosítás értelmében a harmadik országból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami miatt sokan még a határidő előtt rendelik meg termékeiket. Az NMHH most arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt a kézbesítések is lassulhatnak, ezért érdemes időben feladni vagy átvenni a csomagokat. Fokozott figyelmet kér a közutakon az Agrárgazdasági Kamara, mivel országszerte megkezdődött az aratás időszaka. A mezőgazdasági munkagépek és vontatók nagyobb számban jelennek meg most a forgalomban, és alacsony sebességük miatt gyakran feltorlódik mögöttük a sor. A kamara arra kéri az autósokat, hogy csak akkor kezdjenek előzésbe, ha az útszakasz jól belátható és a manőver biztonságosan végrehajtható. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a lassú járművek és mezőgazdasági vontatók fokozott óvatosságot és nagyobb oldaltávolságot igényelnek, különösen most a nyári aratás időszakában.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Annyiszor ástunk mélyre Vilikével, és annyi különleges dolgot kutyultunk már elő a múltból, hogy érdemes lesz megint felidézni ezeket. Ennek a témának van egy új és elég bizarr apropója, képzeljétek el. Biztos hallottatok már Ötziről. Ötzi egy részkori elődünk, akit még 1991-ben találtak meg az Öclai Alpokban. Ha jól tudom, akkor kirándulók fedezték fel, azt hitték először rá, hogy egy rosszul járt, megfagyott hegymászó tetemét találták meg, aztán kiderült, hogy ennél bizony sokkal, de sokkal nagyobb horderejű a lelet, hiszen egy 5300 éves ember került elő a jég alól. Ráadásul a fagy és a kiszáradás olyan tökéletesen konzerválták Ötzi belső szerveit is, valamint a bőrét, a tetoválásait és izmait, minthogyha csak egy múzeumi vitrínbe tervezték volna. És hát most jön a slusszpoén. Új kutatások bizonyítják ugyanis, hogy ez a vitrín egyáltalán nem élettelen. A jégemberben még mindig pislákol az élet. Olyan élesztő gomba nemzetséget is találtak a múmiában, amik a laboratórium meleg környezetében 5000

0: 1300 év után életre keltek. Te atya ég, olyan, mint egy horrorisztikus film.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
2: Műsorajánlót hallotta.
1: A pillanat a tiéd. Give it up!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Pál Patríciát és a Rádió Most híreit hallják. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház Skill laborjában jártak a közelmúltban a Gárdonyi Géza tagiskola 4. osztályos diákjai, akik játékos formában ismerkedhettek meg a gyógyítás világával és az anatómiai modellekkel. A gyerekek számára nagy élményt jelentett a látogatás, erről rajzokkal is megemlékeztek, amelyeket most eljuttattak a kórházhoz. Az intézmény közösségi oldalán közzétett bejegyzésében köszönetet mondtak a tanulóknak a kreatív alkotásokért. Különleges műtárgy került a figyelem középpontjába a 150 éves siófoki férfi dalkör jubileumi ünnepségén, olvasható a megyei újságban. Mint írták, a csaknem 3 kg-os tömör ezüstből készült vitorlás vándordíjat még 1931-ben alkotta Reményi József ötvösmester, értéke ma több millió forintra tehető. A relikvia évtizedekre eltűnt, miután egy győri kórushoz került, de jogi eljárás után visszaszerezték, majd restaurálták. Az évfordulós rendezvényen bemutatták a dalkör 150 éves történetét feldolgozó kötetet és egy kiállítást is, amely az Egyesület legértékesebb emlékeit tárja a közönség elé. Ismét eljuthat egy magyar középiskolás az északi sarkra. Idén Jeremejev Marcell, a budapesti Károly Mihály magyar-spanyol kéttan nyelvű gimnázium tanulója nyerte el a részvételi lehetőséget egy nemzetközi tudományos versenyen. A megmérettetésen mintegy 5000 14 és 16 éves középiskolás vett részt 22 országból, ahol természettudományos és technológiai ismereteiket is tesztelték. A döntőben a fiataloknak a többek között arról kellett bemutatót készíteniük, hogyan alakítják át a nukleáris technológiák a világot.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg idén a kaposvári állattenyésztési napokat. A MATE kaposvári kampusza változatos program kínálattal várja a látogatókat, ahol szakmai konferenciák, kiállítások, családi és gyermekprogramok is helyet kapnak. Lesz helyi ízek utcája, élménydiget és több interaktív bemutató is, amelyek a fiatalabb korosztályt is megszólítják, miközben az agrárium aktuális kérdései és újdonságai is hangsúlyt kapnak. A háromnapos esemény sztár fellépője Kowalski meg a Vega lesz, akik a Pannon Lovas Akadémia fedeles lovardájában adnak koncertet majd a közönségnek. Szakmai emléklapokat adtak át a Lamping József Technikum végzős diákjainak Kaposváron. Szita Károly közösségi oldalán számolt be arról, hogy idén összesen 663-an szereztek szakmai bizonyítványt a városban. A polgármester gratulált a fiataloknak az elért eredményekhez, és kiemelte, Kaposvárnak szüksége van a jól képzett, szorgalmas szakemberekre. Hozzátette, bízik abban, hogy a végzősök tudásukat a jövőben a közösség javára is kamatoztatják majd. Szörföst mentettek ki a vízirendőrök a Balatonból. A 81 éves férfi maga tehetetlenül sodródott, és elmondása szerint már nem tudott biztonságosan partot érni, ezért a rendőrök a sporteszközzel együtt a szolgálati hajóba emelték, majd épségben a partra vitték. A hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen gyorsan kialakulhatnak veszélyhelyzetek a vízen, főként idősebbeknél. Arra kérik a fürdőzőket és vízi sportolókat, hogy tartsák be a viharjelzési szabályokat és kerüljék a túlzott megterhelést a legmelegebb órákban. Történelmi mélypontra süllyedt a velencei tó vízszintje, és a szakértők szerint a probléma már nem csupán a vízhiányról szól. Boromisza Zsombor tájvédelmi szakértő úgy véli, a tó köré épült turisztikai és fejlesztési modell is válságba került, mivel a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá válhatnak az alacsony vízállású időszakok. Az agárdi vízmérce a napokban mindössze 52 cm-es vízszintet mutatott, ami új negatív rekordot jelent. A szakember szerint a hosszú távú megoldást nem kizárólag a vízpótlás, hanem a természetes adottságokhoz jobban alkalmazkodó vízgazdálkodás és tóhasználat jelentheti. A tudatos és takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet arra kéri most a lakosságot, hogy locsoláshoz lehetőség szerint ne ivóvizet, hanem összegyűjtött esővizet vagy saját kutak vizét használják. Kiemelték, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak a biztonságos vízellátás fenntartásán, ugyanakkor a hőség fokozott terhelést jelent a rendszer számára.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Brutális hőség várható a következő napokban, akár 38 Celsius fok is lehet árnyékban. Erre hívta fel a figyelmet Szita Károly. A polgármester az OMSZ Siófoki Obszervatóriumának vezetőjével folyamatosan tartja a kapcsolatot, és most arról tájékoztatott, hogy péntektől egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, amely keddig tartósan extrém meleget okoz. A városban 4 helyszínen már kihelyezték a párakapukat, működtetik az ivókutakat és a napvitorlákat is felszerelték. A polgármester arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére. Az olvasási szokások átalakulásáról és a könyvek jövőjéről beszélgettek szakértők az MCC Kaposvár legutóbbi rendezvényén. Mint elhangzott, az olvasók száma csökken, ami hosszabb távon akár egy szűk rétegre is korlátozhatja az irodalmi olvasást. Ugyanakkor a digitális platformok, köztük a TikTok, BookTok közössége új lendületet adhat a könyvek népszerűsítésének a fiatalok körében. A résztvevők szerint továbbra is kulcsfontosságú a családi minta és a közös olvasási élmény szerepe. Jelentős karbantartások és fejlesztések fejeződtek be a Balatonboglári Platán strandon. Erről számolt be közösségi oldalán Mészáros Miklós polgármester. A tájékoztatás szerint elkészült a felújított zenepavilon, elvégezték a Balaton játszótér éves karbantartását, valamint megnyílt a vadonatúj emeletes körhinta is. A városvezető szerint a munkálatok célja, hogy a strand még biztonságosabb és vonzóbb legyen a helyiek és a turisták számára a nyári szezonban. Újra zavartalanul közlekednek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán, közölte Vitézi Dávid. A pályaszakaszon 4 hetes felújítás zajlott, amelynek célja a sebességkorlátozások megszüntetése és a pálya állapotának javítása volt. A munkálatok során több ezer tonna zúzott követ építettek be, síneket és vasbeton aljakat cseréltek, valamint váltókat újítottak fel és a vízelvezetést is megerősítették. A fejlesztések eredményeként több szakaszon megszűnnek a lassú jelek, és a vonatok a nyár végére gyorsabban és kiszámíthatóbban közlekedhetnek. Drágulnak a hazai lottójátékok augusztus elejétől. A legtöbb számsorsjáték alapára 500 forintra emelkedik, míg a Keno és a Luxor 400 forintba kerül majd. A változás az augusztus 3-ai sorsolásoktól lép életbe. Az áremeléshez ugyanakkor a nyeremények növekedése is társul, átlagosan mintegy 25%-kal.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Szép jó reggelt kívánok, sziasztok, 6 óra után 4 perce járunk 2026. júni 25-én, csütörtökön reggel, az esztendő 176. napján. A rákban, amelyet a hold ural, ezt mondja az asztrológia. Így ezt a napot mély érzelmek, erős intuíció és a család, illetve az otthon iránti vágy jellemzi. Az ezen a napon születettekre jellemző a gondoskodó, érzékeny és védelmező attitűd is, miközben a külső világ felé gyakran egy óvatos páncélszerű réteget mutatnak. Ez kiderül majd a születésnapi köszöntőben nagyjából fél óra múlva, illetve a horoszkópban majd nagyjából 10:30 után. Addig azonban még temér minden történik, úgyhogy nem is vettek gátat a zene folyamának. Eva Max és Dr. Béres Veréb Tomival nyitja ezt az órát.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
1: Jó reggelt kívánok, 3 perc múlva lesz 7:15. Remélem, hogy könnyű ez a mai reggel, vagy könnyű volt, akkor könnyű lesz a mai munkanap. Hát a hőség az ilyenkor egy kis gátló tényező. Hát ilyenek vagyunk már csak mi emberek. Ha hideg van, az a bajunk, ha meleg van, az a bajunk. Az a pont éppen optimális hőmérséket, azek mindenkinél más és más, ugyebár. Ahogy jöttem ide Kaposvárra, és éppen elkerültem a Taszári körforgalmat, a Kaber udvarán egy csomó gólya ott volt. Ugye általában akkor vannak így együtt, amikor találnak egy bőséges táplálék forrást, és ott éppen le volt frissen kaszálva. Úgyhogy vegyünk példát a gólyákról. Reggelizzünk együtt, egy kiadósat, jó étvágyat!

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.

0: akarat vagy éppenséggel védő sisak és a Vilma női párja. Ha már őket köszöntjük, akkor a dal mellé egy rövid kis sztorit is hoztam a világ egyik legnevesebb Vilmosáról, Wilhelm Röntgenről. Ugye magyarul ő is csak Vilmos, aki 1895-ben egy teljesen sötét laborban dolgozott, amikor észrevette, hogy a katód sugárcső mellett lévő ernyő kékesen világítani kezd, ezzel fedezte fel véletlenül aztán a később róla elnevezett röntgen sugarakat. Az első röntgen felvételt a felesége kezéről készítette, aki a csontvázát és a gyűrűjét meglátva ilyetten így kiáltott fel: ha, láttam saját halálomat.
1: Ez volt a kalendárium.

0: Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Hírek most.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Változás lép életbe a kaposvári hulladékudvarban is július 1-től. Megszűnik az építési-bontási hulladék eddigi díjmentes leadása. Az országos szabályok szerint így a jövő hónaptól kilogrammonként 36 forintot kell majd fizetni a törmelék leadásáért. Ilyen például a beton, a tégla, a cserép, a vakolat, a burkolatok vagy a falbontásból származó anyagok. A MOHU szerint az intézkedést az indokolta, hogy az ingyenes lehetőséggel korábban többen visszaéltek, ami megnehezítette a rendszer fenntartható működését. A leadás feltétele a személyes okmányok bemutatása, a fizetés pedig utólagos számlázással történik majd. Ismét ingyen utazhatnak a balatoni hajójáratokon a Kajla útlevéllel rendelkező gyerekek. A Bahart tájékoztatása szerint a kedvezmény korlátlan alkalommal vehető igénybe a menetrend szerinti hajójáratokon, azonban a kompokra és a programhajókra nem érvényes. A jegyeket kizárólag személyesen a pénztárakban lehet kiváltani. Online vásárlás esetén a kedvezmény nem használható fel. Drágulnak a hazai lottójátékok augusztus elejétől. A legtöbb számsorsjáték alapára 500 forintra emelkedik, míg a Keno és a Luxor 400 forintba kerül majd. A változás az augusztus 3-ai sorsolásoktól lép életbe. Az áremeléshez ugyanakkor a nyeremények növekedése is társul, átlagosan mintegy 25%-kal. A tartós kánikula miatt idén-nyáron akár új áramfogyasztási rekord is születhet Magyarországon. A Mavir adatai szerint eddig június 19-én volt a legnagyobb rendszerterhelés, amely meghaladta 6000 megawattot. A tavalyi nyári csúcsot június végén mérték, míg az abszolút nyári rekord 2024 júliusában született több mint 7000 megawattos fogyasztással. A szakemberek szerint a következő hetek forrósága miatt további csúcs döntések sem zárhatók ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Sütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
2: Jó reggelt kívánok, és könnyű napot kívánok! 4 perccel múlott el fél hét, amikor Kemred és a női hármas a TLC slágerével folytatjuk tovább, majd a névnapit követően most már a születésnapi köszöntővel.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, 5 perc múlva lesz 3/4 hét. Vajon mi lehet a közös a most következő emberekben? Karinti Frigyes, magyar író, költő, újságíró, mert hogy mindannyian egyébként ma született emberek, 1887-ben látta meg a napvilágot, aztán George Orwell, író, újságíró, 1903-ból, Havas Henrik, a Táncsics Mihály díjas újságíró, műsorvezető, címzetes egyetemi docens, 1949-ből, Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom Budapest Főház megyei érsek, teológus, egyházjogász 52-ből, vagy éppen George Michael, az angol énekes dalszerző 1963-ból. Nos, valószínűleg a választ a horoszkópban találjuk meg. A mai napra a következőket írta, aki június 25-én született ember, és nem csak ők, akiket felsoroltam, hanem akik itt élnek Somogyban, őket mély empátia, erős intuíció és a szeretteik iránti rendíthetetlen hűség jellemzi, akik számára az otthonbiztonsága a legfontosabb. Bár a külvilág felé gyakran óvatosnak vagy zárkózottnak tűnhetnek, gazdag fantáziával rendelkeznek, és elképesztő energiával képesek védelmezni mindent, ami kedves a szívüknek. Ez tehát a közös pont. Gratulálok, és köszöntök mindenkit a vételkörzetünkben, aki június 25-ei, és ha már felsoroltam az iménti hírességeket, akkor egy közülük George Michael szállítja a köszöntődalt.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: 10 perc és 7 óra. 7 óra után pedig indul a napra kész, ezúttal is számos aktualitással. De aktualitásból jut ide a lapszemlébe is, ahol írtunk arról, hogy a Kovaszki meg a Vega lesz az idei Cannes sztár fellépője, hogy még mindig fokozódik a hőség, hogy összehangolt ellenőrzés van az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Arról is beszámoltunk a kaposvármos.hu-n, hogy még mindig rendszeresen visszatérő problémáit Kaposváron az oda nem illő hulladék kihelyezése. Kicsit távolabbra nézve a dolgokat, mint Kaposvár vagy Somogy, a 444.hu arról cikkez, hogy most lett elege a debreceni polgármesternek, a kínai akkufólia gyárból is bezáratná, úgyhogy feljelentést tesz. Az Erdélyi Krónika arról cikkez, hogy kudarcot vallottak az új kormány megalakítására irányuló kísérletek Romániában. Az Independence arról, hogy politikai válság van Nagy-Britanniában, és rámutattak a Brexit pusztító következményeire, és érveltek az EU-hoz való visszatérés mellett. Végül két hír a háború zónákból. A Medusa arról cikkez, hogy 300 ukrán drón csapott le Oroszországra és a Krimre, áramtalanítva ez utóbbi legnagyobb városát, Szevasztopolt. A Bloomberg pedig arról cikkez, hogy Irán biztosította az Egyesült Államokat, hogy nem fog fizetést követelni a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajóktól. Mellesleg megjegyzik, hogy most a globális olajpiac hirtelen túlterhelté vált, hogy egy csomó tartályhajó áramlik át a Hormuzi szoroson.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most! Reklám!
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg idén a kaposvári állattenyésztési napokat. A Mate Kaposvári Kampusza változatos program kínálattal várja a látogatókat, ahol szakmai konferenciák, kiállítások, családi és gyermekprogramok is helyet kapnak. Lesz helyi ízek utcája, élménydiget és több interaktív bemutató is, amelyek a fiatalabb korosztályt is megszólítják, miközben az agrárium aktuális kérdései és újdonságai is hangsúlyt kapnak. A háromnapos esemény sztár fellépője Kowalski meg a Vega lesz, akik a Pannon Lovas Akadémia fedeles lovardájában adnak koncertet majd a közönségnek. Ismét ingyen utazhatnak a balatoni hajójáratokon a Kajla útlevéllel rendelkező gyerekek. A Bahart tájékoztatása szerint a kedvezmény korlátlan alkalommal vehető igénybe a menetrend szerinti hajójáratokon, azonban a kompokra és a programhajókra nem érvényes. A jegyeket kizárólag személyesen a pénztárakban lehet kiváltani. Online vásárlás esetén a kedvezmény nem használható fel. Szörföst mentettek ki a vízirendőrök a Balatonból. A 81 éves férfi maga tehetetlenül sodródott, és elmondása szerint már nem tudott biztonságosan partot érni, ezért a rendőrök a sporteszközzel együtt a szolgálati hajóba emelték, majd épségben a partra vitték. A hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen gyorsan kialakulhatnak veszélyhelyzetek a vízen, főként idősebbeknél. Arra kérik a fürdőzőket és vízi sportolókat, hogy tartsák be a viharjelzési szabályokat és kerüljék a túlzott megterhelést a legmelegebb órákban. Zsúfolt nyári időszakra számítanak a szolgáltatók a csomagküldésben az Európai Unió új vámszabályainak közelgő bevezetése miatt. A július 1-től életbe lépő módosítás értelmében a harmadik országból érkező kis értékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami miatt sokan még a határidő előtt rendelik meg termékeiket. Az NMHH most arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt a kézbesítések is lassulhatnak, ezért érdemes időben feladni vagy átvenni a csomagokat. Kivezetik a védett üzemanyagárakat Magyarországon, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a kereskedelempolitikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be a benzinre és a gázolajra. A szabályozás célja, hogy szükség esetén továbbra is megvédje a fogyasztókat a jelentős árkilengésektől.
0: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra csupán 16-20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Jó reggelt kívánok, elindult a mai napra kész, és már is hozom az aktualitásokat. Egy kis foci ebben a fél órában, a labdarúgó VB tegnapi teljes eredménylistája. Változások a Rákóczinál, Jenei Gyula elbúcsúzott. Majd a következő fél órában közlekedési infókkal indítunk, a felsoroltak között pedig sok-sok zene, most éppen Jennifer Lopez-zel, majd a Lost Frequencies-zel.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, jó reggelt, szép napot kívánok, legyetek ma nagyon hatékonyak, ezt kívánom. Hát ezt kívánják az edzők is egyébként mindig a saját csapataiktól a labdarúgó VB-n, ahol az utolsó csoportköreket játsszák. Ráadásul most mindig párhuzamosan zajlanak a mérkőzések, hogy ugye a bundázásnak a lehetőségét is kizárják. Na nézzük a teljes tegnapi napi fordulós eredményeket. Ebben van egyébként itt hazaidő szerinti tegnap előtti is, de ezeket egyébként mind tegnap játszották. És az úgy néz ki, hogy az L csoportba Panama-Horvátország 0-1, a K csoportba Kolumbia, Kongó Demokratikus Köztársaság 1-0. A B csoport két párhuzamos mérkőzésén Svájc-Kanada 2-1, illetve Bosznia-Hercegovina Katar 3-1. A C csoportos párhuzamos mérkőzéseken Marokkó-Haiti 4-2, illetve Skócia-Brazília 0-3. Végül az A csoport záró mérkőzései ma hajnalból Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0, Csehország-Mexikó 0-3. Ezekben a csoportokban megvan már a végeredmény. Az E csoporttal folytatódnak ma a küzdelmek. Itt nálunk magyar idő szerint 22 órától Curaçao Elefántcsontpart, illetve Ecuador Németország meccsek lesznek 22 órától. Hajnali egykor kezdődik majd a Tunézia, Hollandia és Japán Svédország összecsapás az F csoportból. Hajnali négykor pedig majd a D csoportból Törökország, Egyesült Államok és Paraguay, Ausztrália meccsek lesznek.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, jó reggelt, szép napot kívánok, 4:08 után 3 perccel itt a Napra Kész, benne pedig Napra Kész információk. Az iménti foci után még egy kis foci, de ez már helyből. Másfél év után elbúcsúzik a Rákóczitól Jenei Gyula vezetőedző, aki 45 mérkőzésen irányította a zöld-fehéreket, akik nem mellesleg az előző idényt a bajnokság harmadik helyén zárták. A tréner távozásánál Kokka kapott egy jó ajánlatot, és a jövőben a másodosztályba tudja folytatni a pályafutását. Ő egyébként másfél éve, 2025. januárjában vette át a csapat irányítását. Az első fél szezonban 13 bajnokin vezette a kaposváriakat. A csapat végül a negyedik helyen zárt, idén pedig még javítani is tudott, a harmadikak lettek. Bár a célja az volt, hogy magasabb osztályba juttassa a Rákóczit, kis hiány nem jött csak össze. A klub honlapján megjelent búcsú nyilatkozatban úgy fogalmazott: jó játékosokkal dolgozhatott együtt, és bár az elmúlt másfél évben akadtak nehéz időszakok is, azokat a csapat mindig közösen kezelte. Emberileg is sokat jelentett számára ez az időszak, mint fogalmazott, a klub vezetése mindenben támogatta, a közeg pedig végig kedvező feltételeket biztosított a munkájához. Hát sok sikert neki, szurkolóként pedig kíváncsian várjuk a következő mester kilét.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Milyen lehet egy mai régész élete? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones? Aki segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello, Máté!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerintet? Megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
2: Ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. 4-5 ezer éve, mondjuk itt Magyarország területén, tényleg még ilyen kőszerszámokat használtak. Miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, mert hogy vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelőszerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba, ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
4: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
5: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál.

0: Gál és Papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráné cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráné.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépő a Cannes-on. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották tegnap a somogyi tűzoltókat. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Cannes egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurita Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Campus főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki. A járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Rekord alacsony vízárást mértek a Velencei tavon. Szerda reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott, ami a mérése kezdete óta a legalacsonyabb hivatalosan rögzített érték. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint ezzel megdőlt a korábbi rekord, amelyet 2022. szeptemberében 53 cm-rel mértek. A vízügy szerint a jelenlegi helyzet átmeneti rekord lehet, mert a nyár folyamán további vízszintcsökkenés várható.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos száraz idő várható a mai napon is. Ma is érdemes lesz inkább árnyékos, hűvös helyen tölteni a napot, a csúcshőmérséklet 33 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és a hétvégén Somogyban is már 37 fok lehet majd.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Jó reggelt, üdv mindenkinek, jó munkát kívánok. Alexa Dixon a folytatásban, aztán gyors közlekedési info.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Szikrázó napsütés van, jó kedvet, derült szeretnék kívánni mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. A probléma lehet a nagy melegben, azért azt ne felejtsük el. És most már nehézkesebb a közlekedés Kaposvár belvárosában. A Németh István fasorban megkezdődtek a munkálatok, amelyek a Bicó Ferenc közig tartanak. Aztán a Bajcs-Zsilinszky utcában gázrekonstrukció zajlik. Itt közel 50 darab parkolóval lezárva, ezt nem lehet használni. Ugye fel lett a teljes utca újítva, de az önkormányzat teljes körű helyreállítást írt elő, úgyhogy ezek a munkálatok zajlanak, és a Kossuth-Lajos utca megfordult a Somsics és a Bajcsi között, így aztán nem a Bajcsitól lehet a Somsicsig haladni, hanem pont fordítva. Úgyhogy ne rutinszerűen közlekedjetek, figyeljétek a táblákat. Ott van már az Arany János köz is, amit szintén fel akartak újítani, vártak vele, mert hogy a tervezéskor megkeresték a közműszolgáltatókat. Az E.ON pedig az idei évre tudta vállalni a végrehajtást, úgyhogy a belvárosban több helyütt nehézkes a közlekedés. Emellett jelen pillanatban az online térkép tanúbizonysága szerint nyilván sűrű a forgalom, de kisebb, mint az időszakokban, az iskolai időszakokban szokott. Minden jelzőlámpás kereszteződésben fennforgás van, de hát ez ilyenkor teljesen normális. Kirívó elakadásról nem kaptunk egyébként beszámolást, így vélhetőleg mindenhol egy zölddel át lehet kerülni.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: 2 perc, ennyivel járunk 3:48 után. Sziasztok, hello Kaposvár! Jövő héten munkaszünetes nap lesz, nem árt észben tartani, mert hogy jövő héten július 1-e, ugye, mint mindig Semmelweis nap, ami 2011 óta a munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók számára. Így jövő héten szerdán több szolgáltatás is csupán korlátozottan lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, háziorvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint. A folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rendszerint biztosított, ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátása is. A rendelőknél, a bejáratoknál mindenhol fel fogják tüntetni majd, hogy miképpen lesz a nyitvatartás, és hol lesz majd a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címe, telefonszáma, de egyébként egy-egy adott szolgáltató és körzet, mondjuk közösségi médiás felületén is beszoktak számolni arról, hogy miképpen alakulnak a dolgok. Érdemes előre gondolkodni, senkit ne érje meglepetésként.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Új palliatív program indult a kórházban a gyógyíthatatlan betegek számára. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új integrált palliatív program indult a kaposvári kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Kutyafagyival is várják a vendégeket egy Fonyódligeti fagyizóban a nyári hőségben. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készül. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe a szárazság és a hőség miatt. A hatóságok szerint az erdőkben és azok környezetében a kiszáradt növényzet miatt rendkívül magas a tűzkockázat, a lángok pedig gyorsan tovább terjedhetnek. A tilalom idején erdőkben, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A társházigazda Mexikó és Brazília is 100%-os mérleggel jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó Csehországot győzte le utolsó csoportmeccsén 3-0-ra, Brazília pedig Skóciát szintén 3-0-ra, a 76. percben pedig Neymar is pályára lépett. Mexikó mögött Dél-Afrika lett a második az A csoportban, miután az utolsó körben 1-0-ra legyőzték Dél-Koreát. De a brazilok csoportjából a Marokkó jutott tovább másodikként, akik az utolsó körben Haitit verték 4-2-re. A B csoportot Svájc nyerte, miután 2-1-re legyőzték Kanadát, a másik társházigazdát, akik így másodikak lettek. Bosznia-Hercegovina pedig Katart verte 3-1-re, és így csoport harmadiként még van esélye a továbbjutásra.
0: Időjárás jelentés.
8: Napos, száraz idő várható a mai napon is. Ma is érdemes lesz inkább árnyékos, hűvös helyen tölteni a napot. A csúcshőmérséklet 33 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és a hétvégén Somogyban is már 37 fok lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
9: Állati jók leszünk ebben a fél órában, érdemes velünk tartani, ugyanis szó lesz a velencei tóról és arról, hogy elköltöztetik a halakat belőle. A másik pedig egy cicusról szól, amit a Börzsönyben találtak, de ő valahogyan nem olyan szokásos volt, úgyhogy genetikai vizsgálatot végeztettek rajta. Na, megjött az eredmény. Eli Bétek tárom hamarosan.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, remek napot, ez itt a Naprakész a Rádió Mostban, mindjárt Pink felvételével és egy hírrel, ami ugye arról szól, és visszakanyarodnék a tegnapra, amikor is a valaha mért legalacsonyabb vízszintet mérték a Velencei tóba. Ennek kapcsán intézkedési terv készült, hogy megmentsék a tó hal állományát. A Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei határoztak arról, hogy egyszerűen elköltöztetik a halakat. Ez lesz a legjobb megoldás. Sose látott alacsony vízállás miatt alakult ez így ki, ráadásul a nagy meleg utáni hidegfront még a tömeges halpusztulást is beindíthatja. Ezzel számolni kell, úgyhogy nem lehet tovább várakozni, haladéktalanul meg kell kezdeni, és meg is kezdik egyébként a halmentést. Nem mellesleg azért megjegyezték, hogy a vízminősége rendben van, azt egyébként rendszeresen, két hetenként ellenőrzik.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Újabb állatság következik itt a Rádió Mostban, amely szintén magyar vonatkozású. Nem mellesleg 8:30 előtt járunk 8 perccel. Szóval, arról van szó, hogy néhány héttel ezelőtt egy elárvult macskakölyköt mentettek ki a börzsönyből a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei. Igencsak le volt gyengülve a kis jövevény, a budakeszi vadaspark gondozásába helyezték, ahol már megerősödött, így aztán június elején sor kerülhetett az első vérvételre is. Egyrészt ez azért volt fontos, hogy lássák, hogy nem fertőzött, másrészt meg azért volt fontos, mert hogy a cicus nem egészen úgy nézett ki, mint a házi macskák, és nem is egészen úgy viselkedett, de a vizsgálatok eredménye is megerősítette azt, amit a szakemberek már a korábbiakban is sejtettek, vagyis Felícia, így nevezték el, genetikailag tisztavérű vadmacska, ami Magyarország egyik legritkább őshonos ragadozója. Plusz fokozottan védett faj, ezért minden sikeres mentés és visszavadítás kiemelkedő jelentőségű a faj megőrzése szempontjából. A kölök jelenleg 8 hetes, továbbra is egy látogatóktól elzárt területen nevelkedik, ahol a lehető legkevesebb emberi kapcsolat éri, nagyon egyszerű okokból. A cél az, hogy mielőbb vissza tudják engedni a természetbe, vagyis ne szelidüljön meg, maradjon természetesen vad és önellátó persze.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Hírek most.
1: A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépő a Kánon. Percselő napsütés és 33 fokos meleg lesz ma. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhani Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Cannes egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurita Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A Városi Vízközműszolgáltató adatai alapján az idei vízfogyasztás már a tavaly nyári értéket is meghaladja, miközben már 69 zalai településen volt szükség korlátozásra. Az intézkedés értelmében tilos a locsolás, az utak és járdák mosása, az automata öntözőrendszerek használata, a gépjárművek mosása és a medencék feltöltése a zalai településeken. A kánikula miatt a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet lajtos kocsikból Zalaegerszegen. Narancssárgára színeződött kedden Miskolcon a Színva nevű patak, miután a helyi távhőszolgáltató üzeméből vasoxidot tartalmazó víz jutott a patakba. A laborvizsgálatok szerint a szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott. A mérések alapján a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is meghaladta a határértéket, a kibocsátott víz pedig káros hatású volt a víz élővilágára.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idő várható a mai napon is. Ma is érdemes lesz inkább árnyékos, hűvös helyen tölteni a napot, a csúcshőmérséklet 33 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és a hétvégén Somogyban is már 37 fok lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Melegszik, és egyre csak melegszik az időjárásunk, már most is magasan van a nap, és igencsak érezni a melegét, hogyha rásüt a bőrre. Hello, kellemes napot kívánok, 3 percen múlott el 8:30, a folytatásban pedig többek között szó lesz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentéséről, akik szerint a következő években igencsak átalakul az, hogy miképpen és hogyan, milyen formában fogyaszt fehérjét az európai ember. Már gyorsan most hozzátenném, hogy azért ebben nekünk is lesz némi beleszólásunk. A másik hír pedig egy tapasztalat. Biztos már ti is észrevettétek, hogy másképpen hat a szervezetre az, amikor teát iszik, és másképpen az, amikor kávét. Vagyis összevetjük a kávé és a tea koffein tartalmát, illetve a hatásmechanizmus beli különbségeket.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Ahó, szép jó napot kívánok! 5 perc múlva lesz 3:49, és most tilszerű vagyok, mert hogy a teás, kávés, koffeines téma mellé csináltam egy kávét magamnak, elmaradt a reggeli, úgyhogy most pótolnám. De biztosan nem csak a saját tapasztalatom, hanem oly sokaké, hogy bizonyos koffein tartalmú italok egészen másképpen hatnak a szervezetünkre, kezdve az energiaitaltól, a kávéntól, a teáig. Egyébként 20 kereskedelmi forgalomban kapható teakeveréket vizsgáló 2008-as tanulmány volt, amely először megállapította, hogy bizony még a különböző fajták koffein tartalma adagonként is nagyon-nagyon eltérő lehet, 14 és 61 mg közötti. A kávé, amely tejjel fogyasztva még egészségesebb koffein tartalma, az ital méretétől és típusától függően változik. Egy átlagos csésze kávé 65-120 mg koffein tartalmazhat, még a tea esetében ez jellemzően, mint mondtam, 14-61 milli. Viszont a két ital hatása, a két koffein azért mégis erőteljesen különbözik. Ennek az egyik oka az, hogy a tea nem csak koffeint, hanem egy L-teanin nevű aminosavat is tartalmaz, amely természetesen előfordul a Camellia sinensis nevű teacserjében. A természetben valójában meglehetősen ritka, csupán a teában és néhány gombafajban található meg, a kávéba pedig egyáltalán nem tartalmaz ilyet. Vagyis a tea abban különbözik a kávétól, hogy a koffeint L-teaninnal együtt juttatja a szervezetbe, amelynek pozitív hatása van legalábbis a koncentrációs képességre. További tapasztalatok ezzel kapcsolatban, hogy csökkenti a fáradtságot, megváltoztatja az agy véráramlási mintáit, és jótékony hatást fejt ki a kognitív funkciókra. Tehát, hogy mindent összevetve, amíg a koffein önmagában fokozza az éberséget, a tea koffeinje jobb teljesítményre is sarkal.
0: Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: A magna cum laude után hát egy picit borús képpel búcsúztatjuk a mai Naprakészt. Ugye most az élelmiszereket vettük górcső alá ebben a fél órában. Nyilván felmerül a kérdés, vajon milyen lesz a jövő. És az a helyzet, hogy itt az Európai Unióban a következő megállapításokat tették, mármint ami a környezetvédelmi ügynökséget illeti. Szerintük a következő években jelentős átalakulás várható az európaiak fehérje fogyasztásában. A változások hátterében az áll, hogy az EU jelenleg túlzottan függ a külföldről, főleg Dél- és Észak-Amerikából importált állati takarmánytól, ami geopolitikai és ellátási kockázatokat hordoz. Tehát nem a hús betiltása a cél, mert nyilván az állattartás megmarad, de mivel az európaiak az egészségesnél jóval több fehérjét fogyasztanak, aminek 60%-a állati eredetű, a hangsúlyt próbálják eltolni növényi és alternatív forrásokra. És akkor az, hogy még bab, lencse, csicseri borsó fehérje oké, de mondjuk rovar fehérjék, vagy fermentált fehérjék, vagy a laboratóriumban tenyésztett húsok is szerepet kaphatnak, hát a magyar ember számára ez nagyon szkifi, és úgy kb. Feldolgozhatatlan dolog. Tehát igen, én ragaszkodom az én saját sonkámhoz, mondhatnok, igaz? Nem pedig egy laborban termesztett ez, vagy tenyésztett ez, nem is tudom, hogyan kell mondani. Szóval az elképzelések megvannak, de szerintem óriási nagy lakossági ellenállás lesz. Legalábbis a mi generációnk ezt nem fogja tudni, ezt a békát lenyelni.

0: Innovácia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: kultkikötő.hu
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
7: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
8: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Új palliatív program indult a kórházban gyógyíthatatlan betegek számára. Szabadtéri és mezőgazdasági tüzekhez riasztották tegnap a somogyi tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új integrált palliatív program indult a Kaposvári Kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki, a járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Kutyafagyival is várják a vendégeket egy Fonyódligeti fagyizóban a nyári hőségben. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készül. Kimerültség miatt kellett kimenteni egy 81 éves szörföst a Balatonból a Balatonakali közelében. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a vízirendőrök hétfő délután vették észre, hogy egy férfi magatehetetlenül sodródik a vizen. Az idős szörfös elmondta, hogy annyira kimerült, hogy már nem tudott visszaütni a parthoz, ezért a vízirendőrök a deszkával együtt a hajójukba emelték és partra vitték. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én ért el az ország. A WWF Magyarország közlése szerint ez közel egy hónapos javulás az előző évekhez képest, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kedvezőbb dátum nem feltétlenül valódi zöld fordulatot jelent, inkább gazdasági és módszertani tényezők állhatnak mögötte. A túlfogyasztás napja azt mutatja, hogy Magyarország mikorra használja fel a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait. Körözést adta ki a zalai Áll Jézus ellen, mert nem kezdte meg a börtönbüntetését. A zalaegerszegi törvényszék közlése szerint a 73 éves férfi éveken át spirituális gyógyítónak és lelki vezetőnek adta ki magát, követői bizalmát kihasználva pedig különböző indokokkal milliókat szerzett. A férfit jogerősen 23 rendbeli csalás és garázdaság miatt 4,5 év börtönbüntetésre, valamint kártérítés megtérítésére ítélték.
8: Időjárás jelentés.
9: Napos, száraz idő várható a mai napon is. Ma is érdemes lesz inkább árnyékos, hűvös helyen tölteni a napot, a csúcshőmérséklet 33 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és a hétvégén Somogyban is már 37 fok lehet majd.
8: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: velünk gyorsabban megy a munka. Rádió most.
1: A Purple Disco Machine-nal rugaszkodtunk neki a zenei órának, de már is folytatjuk Niall Horan újdonságával, Zella Larsonnal, a Buckethead-szel, Kowalskijékkal, akik ugye a Cannes sztár vendégei, sztár fellépői lesznek majd az ősz folyamán. Őszig azonban még rengeteg, nem csak a zene, hanem a program is. Hozok is egy csokornyi programajánlót nektek.

0: megbeszélhetnek. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: A kaposvári Kultik mai kínálatában nyilván ugye most már a nyári szünet miatt több a gyermekfilm és a matiné előadás, azaz a kora délutáni, hétvégén pedig a délelőtti. Műsoron a Birka krimi visszahozták. Aztán jön a Toy Story 5, mit jön, már itt van, ugye, már látható. A Supergirl egy újdonság a DC Studios-tól. Az életem legjobb száma, egy musical vígjáték, aztán a szürke zóna, leleplezés napja, a horrorra akadva, a Backrooms hátsó szobák, a Michael, a Mandalore és a Grogu még mind műsoron vannak. Ajánlom figyelmetekbe a Nagy Boldogasszony iskola koncertjét, ez ma lesz, méghozzá nagyon-nagyon hamar, 11 órakor a Kaposvári Virágfürdő kedves közönségét fogják majd szórakoztatni. Folytatódik a Múzeumok éjszakája, a Kapos homokon a panda kiállítás, az most hétvégén, az a szombaton lesz látható, 18-tól 23 óráig, ráadásul bejelentkezés nélkül és meglepetésekkel, játékokkal, nyereményekkel, különleges programokkal és sok-sok egyéb mással, kis és nagy panda rajongóknak egyaránt. Mindezt tehát Kapos homokon, a Széchenyi utca 85 szám alatt. És a hétvégén rendezik már holnaptól az Ökölvívó Dunántúl bajnokságot. Pénteken, szombaton és vasárnap is lesznek majd meccsek, összecsapások a Batthyány Károly általános iskola torna csarnokában. Ez egy igali cím egész pontosan, tehát ott keressétek, és ott lehet szurkolni. U13, U15, U17, U19 és elit korosztályban lesznek az összecsapások.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! We'll be right back.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Annyiszor ástunk mélyre Vilikével, és annyi különleges dolgot kutyultunk már elő a múltból, hogy érdemes lesz megint felidézni ezeket. Ennek a témának van egy új és elég bizarr apropója, képzeljétek el. Biztos hallottatok már Ötziről. Ötzi egy rézkori elődünk, akit még 1991-ben találtak meg az Ötzlai Alpokban. Ha jól tudom, akkor kirándulók fedezték fel, azt hitték először rá, hogy egy rosszul járt, megfagyott hegymászó tetemét találták meg, aztán kiderült, hogy ennél bizony sokkal, de sokkal nagyobb horderejű a lelet, hiszen egy 5300 éves ember került elő a jég alól. Ráadásul a fagy és a kiszáradás olyan tökéletesen konzerválták Ötzi belső szerveit is, valamint a bőrét, a tetoválásait és izmait, minthogyha csak egy múzeumi vitrínbe tervezték volna. És hát most jön a slusszpoén. Új kutatások bizonyítják ugyanis, hogy ez a vitrín egyáltalán nem élettelen. A jégemberben még mindig pislákol az élet. Olyan élesztő gomba nemzetséget is találtak a múmiában, amik a laboratórium meleg környezetében

0: 6300 év után életre keltek. Te atya ég, olyan, mint egy horrorisztikus film.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Azonnal fejest ugorhattunk a nyárba. Hello, 6 perccel fél 10 után nem a mai napra tartozó megállapítás ez, hanem az követően lehet ezt így nagyon okosan kigondolni, hogy hát ugye most már tényleg véget ért az iskola. Itt-ott azért vannak még az érettségizőknek emelt szinten vizsgáik, de alapvetően a fiatalabbaknak már ugye nincsen semmilyen kötelezettség. Aztán gondolom én jó nagy volt a fejtörés, hogy mit kezdjünk a gyerekkel, amikor otthon van, főleg, hogyha mindkét szülő dolgozik, esetleg a nagyszülő is, és nincs senkire hagyni a gyerekeket. A nyári táborok jó alternatívát nyújtanak ehhez. Ráadásul nagyon-nagyon sokféle van belőle. Kaposváron például bábijáték napközis tábor, például a Bábszintér társulattal. Van Pezsdű nyári tábor, amit az Evangélikus Egyház Közösség Vidám közösségi napköziében lehet átélni. Van modern tánc és divattánc tábor is a pörgős ritmusok kedvelőinek Disney világával. Szent Balázson például a plébániai gyermektábort hirdettek természetközeli környezetben. Fonyódon-Fonyódligeten dübörög az Erzsébet tábor és a gyermek üdülő, ott a Balatonparti komplexumban ugye hatalmas területen nyújtanak felejthetetlen ottalvos nyári élményeket és színes programokat a diákcsoportoknak. Aztán Fonyódligeten és a Balaton-Boglári térségben Funside Balaton nemzetközi táborban, ez is egy egyedülálló ottalvos tábor, ahol a gyerekek hetente közel 30 féle foglalkozásból idegen nyelvek, sportok, informatika választhatnak maguknak programot. Somogydöröcskén pedig ott a Somogyi Fészer tábor többek között a természet lágyán fekvő diákfalú elsősorban lovas programokkal, tánctáborokkal és erdei iskolai hangulattal is várja a kikapcsolódni vágyó fiatalokat. És tényleg csak a jéghegy csúcsát meséltem, mutattam meg, mert hogy sokkal-sokkal több tábor van itt Kaposváron is és a közvetlen környéken is. Érdemes még utána nézni, van-e még valahol hely, ahol a gyermek, bocs, hogy így mondom, nem csak félre van téve, hanem szuper jó foglalkozásokat kap, és aktív időkitöltést.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Őrült meleg van, és még melegszik az idő a következő néhány napban. Ezzel egyébként szépen lassan a vizek hőmérséklete is emelkedik. Jelenleg a magyarországi tavak hőmérséklete az alábbi a Balaton, és így a Deseda is általában nem mint a kettőnek összefüggése volna, csak hőmérsékletileg 26 Celsius fokos, például a délutáni órákban a Sekélyben 27-28 fok is lehet. A Velencei tó, a Tisza tó 25 fokos, a Fertőtő 26, a Szelidi 27 Celsius fokos. A folyók hőmérséklete is emelkedik, a Duna például Budapestnél 24, a felsőbb szakaszon Rajkánál még csak 21, de Mohácsnál már 26. A Tisza is 23 és 26 fok közötti hőmérsékletű, attól függ, hogy északon vagy délen mérjük, Tisza Becsnél, ahol befolyik, vagy mondjuk lent Szegednél. Ami pedig az európai tengereket illeti, Horvátországban Split és Dubrovnik környékén 25 fokos az Adria, Istria az 25, Rimini és Bibione Olaszországban 26 fokos tenger, Szicíliánál 24 fokos, de például Törökországban Antaliánál a tenger 26, Ciprus és Törökország között pedig már 28 Celsius fokos. A Costa Brava Spanyolországnál 25 fokos, Franciaországnál pedig 24 Celsius fokos a tenger, a Fekete-tenger pedig 23, Bulgária.

0: Reklám.
1: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépő a Kánon. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Kán egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe a szárazság és a hőség miatt. A hatóságok szerint az erdőkben és azok környezetében a kiszáradt növényzet miatt rendkívül magas a tűzkockázat, a lángok pedig gyorsan tovább terjedhetnek. A tilalom idején erdőkben, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Budapesten kapnak művégtagot az ukrajnai háborúban megsérült betegek egy szaudi humanitárius program keretében. Összesen mintegy 100 páciens jut protézishez egy magyarországi szakegészségügyi intézményben. A program első szakaszában 20 ember ellátása zajlik. A betegek egyedi méretvétel után rövid gyártási idővel kapják meg a számukra készített művégtagokat. A társházigazda Mexikó és Brazília is 100%-os mérleggel jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó Csehországot győzte le utolsó csoportmeccsén 3-0-ra, Brazília pedig Skóciát szintén 3-0-ra, a 76. percben pedig Neymar is pályára lépett. Mexikó mögött Dél-Afrika lett a második az A csoportban, miután az utolsó körben 1-0-ra legyőzték Dél-Koreát. De a brazilok csoportjából a Marokkó jutott tovább másodikként, akik az utolsó körben Haitit verték 4-2-re. A B csoportot Svájc nyerte, miután 2-1-re legyőzték Kanadát, a másik társházigazdát, akik így másodikak lettek. Bosznia-Hercegovina pedig Katart verte 3-1-re, és így csoport harmadiként még van esélye a továbbjutásra.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos száraz idő várható a mai napon is. Ma is érdemes lesz inkább árnyékos, hűvös helyen tölteni a napot, a csúcshőmérséklet 33 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és a hétvégén Somogyban is már 37 fok lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
6: Ragadós ez a mai nap már, most is jó szolgálatot tehet ilyenkor a nedves törlőkendő, vagy csak akár egy nedvesített papír zsebkendő is, de hát valamikor az ember egyszerűen nem tud úgy megtisztulni, azt érzi a bőrén, hogy ragad. Na hát ilyenkor tényleg jók ezek a kendők. Hát ráadásul nagyon könnyen, perceken belül meg lehet égni, úgyhogy többek között erről is beszélek nem sokára itt a Rádió Mostban. Egy kis UV előrejelzés jön, és egy kis fiziológia, hogy miért ég meg a bőr, de hozom a horoszkópokat is még ebben az órában. Tartsatok velünk!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Extrém az időjárás. Nem pont az a 34-5 Celsius fok, mert azért ennél jóval melegebb is volt már, de a vele kapcsolatos óriási UVB sugárzás, hát azért tényleg pusztító tud lenni, legalábbis a bőrünkre nézve. A Hungaromet előrejelzése szerint ma és a következő napokban az UV sugárzás egyre többfele éli és haladja meg a 8-as szintet, ami azt jelenti, hogy extrém erős, és az érzékeny bőrtípusúak már pár perc alatt leéghetnek. De még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír keletkezhet, ha 10-15 percnél hosszabb ideig közvetlenül a napon tartózkodnak. Ebben az időjárási helyzetben nagy a hőguta és a stroke kockázata is. És tudjátok, hogy ez miért van, hogy hogyan alakul ki? Az az egyszerű fiziológiai magyarázat, hogy a bőr leégést a napfényben lévő láthatatlan ultraibolya, azaz UV sugárzás, azon belül is elsősorban az UVB sugarak okozzák, amelyek károsítják a bőrsejtek DNS-ét. A szervezetünk erre a sejtkárosodásra egy intenzív gyulladásos reakcióval válaszol, ami fokozott véráramlást, fájdalmas bőrpírt, duzzanatot és később hámlást eredményez. És ha már megesik, akkor jönnek ám a népi praktikák, de egyet hadd száfoljak meg gyorsan rögtön, ugye a tejfölözés. Igen, igen, a közhiedelem úgy tudja, jó rá a tejföl. Hát persze, hogyha hűtőből veszik ki az ember, honnan máshonnan venni, akkor a hidegkrém átmenetileg valóban kellemes és hűsítő érzés nyújt, a benne lévő zsírok és fehérjék azonban elzárják a bőr pórusait, és szinte bele sütik a hőt a szövetekbe, a tejfölben található baktériumok pedig súlyos fertőzés veszélyt jelentenek a sérült bőrfelszínen, úgyhogy inkább ne. A tejföl helyett használjunk inkább pantenol, vagy aloe vera tartalmú habokat, géleket, a hűsítése pedig a tiszta hideg borogatás a legbiztonságosabb.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Csapjunk bele már is a horoszkópozásba. Hármasával hozom a jóslatokat. A mai napon, júni 25-én, ugye a nap a rák jegyében jár, így ti vagytok az időszak abszolút főszereplői, elképesztő belső erővel és megérzésekkel rendelkeztek, most így bátran hallgassatok az intuíciótokra a fontos döntésekben. Az oroszlánok számára ez a nap remek lehetőséget teremt arra, hogy a háttérben tervezzenek és energiát gyűjtsenek a közelgő születésnapi időszakukra, miközben egy váratlan felismerés teljesen új megvilágításba helyezhet egy régi problémát. A szűzjegyűek ma igazi közösségi motorokká fognak válni, hiszen a csillagok támogatják a baráti kapcsolatok ápolását, a csapatmunkát és a hosszú távú tervek lefektetését, amiben precizitásuk most is aranyat ér.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ellen Walker és Zack Abel után mindjárt Katy Perry érkezik, no meg a mérlegeknek, skorpióknak, nyilasoknak szóló jóslat. A mérlegek ma a karrierjükre és a nyilvános szerepléseikre kapnak komoly kozmikus támogatást, így ha a szakmai elismerése vagy egy fontos tárgyalás sikerére vágynak, a mai napon érdemes kézbe venniük az irányítást. A skorpiók szellemi szomja és kalandvágya felerősödik ezen a csütörtökön, ami kiválóvá teszi a napot a tanulásra, utazás tervezésére vagy olyan új nézőpont befogadására, amellyel tágíthatják a horizontjukat. A nyilasok számára a mai nap a mélyebb belső átalakulásokról és a pénzügyi partnerségekről szól, így érdemes áttekinteniük a közös forrásokat, vagy lezárniuk olyan érzelmi mintákat, amelyek már nem szolgálják a fejlődésüket.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: égenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Katy Perry energikus lágere után egy másik energikus jön, csak más stílusból, MK és Krisztál közös zenéje, na meg a horoszkópokból a bakoknak, vízöntőknek, halaknak szóló blokk. A bakok életében ma a párkapcsolatok és a szoros együttműködések kerülnek a fókuszba, a csillagok ugyanis arra ösztönzik őket, hogy találják meg az egyensúlyt a saját igényeik és a partnereik elvárásai között a harmonikus és őszinte párbeszédek révén. A vízöntők számára a mindennapi rutin, az egészség megőrzése és a munkaszervezés kap prioritást, így a mai nap tökéletes alkalom arra, hogy új, produktív szokásokat vezessenek be, vagy rendet tegyenek a környezetükben. A halak jegyűek ma fürödhetnek a kreativitásban és az életörömben, hiszen a bolygóállások felerősítik a romantikus énjüket, a játékosságot, és arra hívják őket, hogy bátran éljék meg a hobbijaikat vagy a művészi önkifejezést.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp 4/4. rész. Kosok, bikák, ikrek, hangosítsatok. A kosok számára a mai nap az otthon, a család és a privát szféra biztonságáról szól, ezért a pörgős mindennapok után most a legbölcsebb dolog, ami tehetnek, ha a szeretteik körében vagy a saját fészkük szépítésével töltődnek fel. A bikák kommunikációs készségei csúcsformában vannak ezen a napon, ami rendkívül sikeressé teszi őket a rövidebb utazásokban, a tárgyalásokban vagy a testvérekkel, szomszédokkal való kapcsolatok elmélyítésében. Az ikrek jegyszülöttei végül a pénzügyekre és a személyes értékekre helyezhetik a hangsúlyt, a mai energiák ugyanis segítenek stabilizálni a költségvetésüket, miközben rámutatnak arra, hogy milyen belső tehetségek kibontakoztatásával növelhetik az önbizalmukat. Jó önbizalomnövelést kívánok, meg hűvöset a forróságba, jó kedvet a mai naphoz, ezekkel búcsúzom, köszönve a figyelmet, találkozunk holnap délelőtt 11-kor. Addig is viszont hallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: innovácia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
0: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Új program indult a kórházban gyógyíthatatlan betegek számára. Szabadtéri és mezőgazdasági tüzekhez riasztották tegnap a somogyi tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új integrált palliatív program indult a Kaposvári Kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki, a járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Kimerültség miatt kellett kimenteni egy 81 éves szörföst a Balatonból a Balatonakali közelében. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a vízirendőrök hétfő délután vették észre, hogy egy férfi magatehetetlenül sodródik a vizen. Az idős szörfös elmondta, hogy annyira kimerült, hogy már nem tudott visszaütni a parthoz, ezért a vízirendőrök a deszkával együtt a hajójukba emelték és partra vitték. Kutyafagyival is várják a vendégeket egy Fonyódligeti fagyizóban a nyári hőségben. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készül. Ingyen vizet oszt a MÁV a hőségriasztás miatt a legforgalmasabb vasútállomásokon 10 és 17 óra között. A vasúttársaság arra figyelmeztetett, hogy erős balatoni forgalom várható, vasárnap pedig a visszaút miatt lehet majd tumultus. Az utasoknak elővételes jegyvásárlást és a legmelegebb időszakok elkerülését javasolják, valamint azt kérik, hogy mindenkinél legyen elegendő ivóvíz. Rekord alacsony vízállást mértek a Velencei tavon. Szerda reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott, ami a mérése kezdete óta a legalacsonyabb hivatalosan rögzített érték. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint ezzel megdőlt a korábbi rekord, amelyet 2022. szeptemberében 53 cm-rel mértek. A vízügy szerint a jelenlegi helyzet átmeneti rekord lehet, mert a nyár folyamán további vízszintcsökkenés várható.
5: Időjárás jelentés.
6: Napos, száraz idő várható a mai napon is. Ma is érdemes lesz inkább árnyékos, hűvös helyen tölteni a napot, a csúcshőmérséklet 33 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és a hétvégén Somogyban is már 37 fok lehet majd.
5: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában.
8: Györfi Betta.
9: Hello, üdv mindenkinek! 4 perccel 11 óra után köszöntelek benneteket ezen az ismét forró napon. Fokozódik a hőség, és fokozódik a jó hangulat is. Én ebben biztos vagyok, hogyha hallgatjátok továbbra is nálunk a válogatott pompás dalokat. Minden sokkal kibírhatóbb, hogyha közben olyan dallamok csendülnek fel, mint Bebe Rexától a One Day, vagy a One Direction-től a What Makes You Beautiful című dal. Ezzel folytatjuk, várom üzeneteiteket, közlekedési infóitokat a 70 32 32 355-ös SMS és

Volt Pink a rádió moston, 3 perccel múlt el 4:12. Nem tudom, tudjátok-e rövidre fogni egy-egy nap munkaidejét, de ha tehetitek, akkor mindenképpen, mivel már szünidő van, menjetek vízpartra a gyerkőcökkel a délután folyamán. Persze szerencsések azok, akiknek az udvarában ott van a medence, szinte minden nap elmondom. Még ott is nagyon kell ügyelni rá azért, főleg ha pici ez a gyermek, hogy nehogy baj történjen, azért a strandon is sokszor előfordulhat, és a napfény a vízpart adta szabadság csupa örömet jelenthet, ám a biztonság kérdése itt sem szorulhat háttérbe. Egy váratlan esemény, például a gyerek eltűnése a tömegben, idegörlő pillanatokat eredményezhet, de van egy egyszerű és hatékony megoldás, ami segíthet elkerülni az ilyen helyzeteket, mégpedig a fürdőruha színének megválasztása. Kutatások is kimutatták, hogy a neon vagy élénk színek jobban láthatók víz alatt és felett is. Így nem csak a tömegben, de a vízben is hamarabb kiszúrható a gyermek, ami különösen akkor hasznos, ha a vízes játékok közben elkalandozik a figyelmünk. A választás tehát nem mindegy, persze álljon jól azon a gyermek, bár szerintem a kicsike minden jól áll, de a színét is jól választjátok meg, hogy gondtalan legyen a nyári kikapcsolódás. Mi pedig jól megválasztjuk a zenei kínálatunkat, ezért hozzuk Lady Gaga slágerét, illetve itt van Jason Mraz. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Styles és az ő finomsága, az American Girls című dal szólt a rádió moston. A srác éppen koncertezik, mégpedig a szintén rendkívül forró napokat átélő Londonban, ahol a rajongók azért kapták fel most a minap a fejüket arra, hogy London utcáin futni látták Harry Styles, mert épp a saját Wembley koncertje felé tartott. Jelenleg tehát a rekordméretű londoni Wembley sorozatát teljesíti. A nagy hőség miatt ott is a stadion még a beléptetési szabályokon is módosított, hogy a közönség vizet vihessen be. És itt jut eszembe. Ugye ittatok ma is eleget. Óránként egy nagy pohár víz. Legalább ez legyen meg. Nálunk pedig lesz egy Linkin Park sláger nem sokára, Beyoncé is jön, Carly Rae Jepsen után.

Remélem, át tudjátok érezni azt, amiről a One Republic dala szólt itt a rádió moston, az I Ain't Worried, vagyis, hogy lehet, hogy vannak problémák, lehet, hogy bizonytalan a jövő, de most nem aggódom emiatt. Nem hagyhatjuk, hogy a félelmeink és a stressz irányítsák az életünket, élvezzétek a jelent és a legjobb slágereket nálunk, ugyanis csak az ég tudja, mi vár ránk. Annyit én tudok azért, hogy egy Bagosi Brothers Company dal is a hírekig ezzel a címmel, és hát az amerikai állam is terítékre kerül. Itt a Jackát darabja.

0: verandám, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Kedvenc zenéiddel! Music, music, a pillanat!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
8: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépő a Cannes-on. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Cannes egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurita Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Campus főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki, a járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe a szárazság és a hőség miatt. A hatóságok szerint az erdőkben és azok környezetében a kiszáradt növényzet miatt rendkívül magas a tűzkockázat, a lángok pedig gyorsan tovább terjedhetnek. A tilalom idején erdőkben, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Rekord alacsony vízállást mértek a Velencei tavon. Szerda reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb hivatalosan rögzített érték. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint ezzel megdőlt a korábbi rekord, amelyet 2022. szeptemberében 53 cm-rel mértek. A vízügy szerint a jelenlegi helyzet átmeneti rekord lehet, mert a nyár folyamán további vízszintcsökkenés várható.
8: Időjárás jelentés.
9: Délután is marad a szikrázó napsütés és tikkasztó hőség. A csúcshő mérséklet 33 fok környékén alakul. A következő napokban ráadásul tovább fokozódik a forróság, az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést, és a hétvégén már 37 fok is lehet majd.
8: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
8: Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
10: Gyönyörű délutánt kívánok mindenkinek 4 perccel 12 óra után, és a legjobbakat, bármit is csináltok, sőt, Paczai Peti üzenetét is szeretném továbbítani, aki nemrég hívott bennünket, és megkért, hogy adjam át nektek, hogy mindenkinek legyen szép napja, és vigyázzatok egymásra, bárhol is vagytok, kiemelve, hogy az utakon is legyetek óvatosak. Petinek is viszont kívánjuk ezeket, és amit játszok most nektek, az egy Eminem dal lesz.

De szeretjük még mindig Weekend és a Daft Punk közös dalát. Ez volt a Feel It Coming című a rádió moston, 3 perccel múlt el 4:15, tetőzik a forróság, úgyhogy hűtenünk kell magunkat, ha máshogy nem, ugye klímával, és sok-sok folyadékkal. De hát biztos vannak olyanok, akik felforrósodott otthonban vagy munkahelyen kell kibekelniük az időt. Munkahelyen nem biztos, hogy megvalósítható, de otthon már igen. Jeges vízben a lábad, csuklódon rizs, a szemeden uborka, és már kész is vagy. Persze a rizs, fagyasztott rizs kell, hogy legyen, a hűtött uborka pedig a legjobb az arcra. A hideg zuhany is mindig jó megoldás, kivéve meeting közben, de a tudósok mégis inkább a langyos vizet javasolják, azért, hogy a hirtelen hideg élmény után a szervezet ne kezdje el melegíteni magát. Azt is minden nap elmondom szinte, hiszen ebédidő van megint, hogy könnyű, hideg ételeket egyetek inkább, mint nehéz meleget. Kifejezetten ajánlottak a savanyított zöldségek és gyümölcsök, és ilyen melegben érdemes gyakrabban, de kevesebbet enni. Hát ha nektek van valamilyen hűsítő tippetek, osszátok meg velünk a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkon. Én pedig most Ariana Grande-t osztom meg veletek, ez a Yes and.

0: Időjárás jelentés.
1: 33-34 fokot mutatnak a hőmérők egy perccel fél egy előtt a térségben. Az Alföldön ennél pusztítóbb már most a forróság, 37 fokokat is mutatnak ott a hőmérők. Lesz ilyen majd nálunk is a hétvégén, de a mai nap ennél már nem lesz melegebb. Továbbra is marad a napos idő, erős UV-sugárzás, ezt nem szabad elfelejteni, főleg a sokat tartózkodtok kint a tűzőnapon. Erre figyelni kell folyamatosan, a következő napokban is. Holnapra 35 fokot ígérnek, és akkor jön a hétvége a 38-40 fokkal, meg a jövő hét eleje. Akkor már az éjszakák sem 16-19 fokosak lesznek, hanem 23-24 fokosak inkább. Szerdától jöhetnek a hűsítő záporok, zivatarok, így majd napról napra egyre inkább visszaesik a hőmérséklet, a délutáni csúcsok inkább már csak 30 fok közelében lesznek, júliustól.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ő volt Shawn Mendes, a Stitches című dalával, ez pedig a rádió. Most egy perc múlva lesz 3:41, már készültök a hétvégére, lesz jó néhány program, de szerintem a 40 fokban a legtöbben inkább csak túlélni akarnak. Viszont lesz azért olyan hétvégénk is, amikor elviselhető lesz a meleg, és szerintem akkor sokkal többen fognak programozni. Például július 4-én, szerintem már a kultkikötőről hallottatok tőlünk, megint lesz idén, és több helyszínen számos nagyszerű előadást lehet megtekinteni. Ugyanakkor július 4-én Balatonszárszón rendezik meg a Csukás ünnepet, Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából. A nap nyitó eseménye a Mesék Süsünek című előadás premierje lesz, amely a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő közös produkciója. Nagyon sok szeretettel várnak mindenkit, hiszen annyi minden más is lesz még, ennek részleteit is fogjuk mondani, nem csak ez az előadás. Viszont nem sokára Krisztián a friss híreket mondja nekünk, addig jön Tídené és Szakács Gergő, na meg Perry is most.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
5: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit! Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A térség munkaerőpiaci helyzetéről egyeztetett SZITA Károly vállalatvezetőkkel. Hajléktalanokat bántalmazó fiatalokat ítéltek el Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A munkaerőhiány és az oktatás helyzete is napirendre került a Kaposvári Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén. SZITA Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okozza a gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén az új buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik felgyújtották egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták és az esetről videót is készítettek. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta. Mindeközben a barátja videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. Az alacsony vízállás miatt módosítanak a Balaton átúszás szervezői a rendezvény lebonyolításán. A Budapest Sportiroda közlése szerint a sekély víz elsősorban a Révfülöpi rajtnál okoz logisztikai nehézséget, mert a csomagokat szállító kis hajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a partot. Ennek megoldására ideglenes téget építenek a Balatonon. A szervezők megjegyezték, hogy az átúszás távját és a résztvevők élményét ez viszont nem fogja befolyásolni, ugyanakkor a déli parton a sekélyebb víz miatt a megszokottnál hosszabb lehet a gyaloglós beérkezési szakasz. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A Városi Vízközműszolgáltató adatai alapján az idei vízfogyasztás már a tavaly nyári értéket is meghaladja, miközben már 69 zalai településen volt szükség korlátozásra. Az intézkedés értelmében tilos a locsolás, az utak és járdák mosása, az automata öntözőrendszerek használata, a gépjárművek mosása és a medencék feltöltése a zalai településeken. A kánikula miatt a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet lajtos kocsikból Zalaegerszegen. Súlyos földrengés volt Venezuelában helyi idő szerint szerda kora este. Előbb egy 7,2-es erősségű földmozgást mértek, majd kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb 7,5-es rengés is bekövetkezett. A kettős földrengésben legalább 32 ember vesztette életét, és több mint 700-an megsérültek. Számos épület összedőlt vagy súlyosan megrongálódott. A legnagyobb károkat a fővárosban, Caracasban és a Karib-tenger partvidékén okozta a természeti katasztrófa.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a szikrázó napsütés és tikkasztó hőség. A csúcshőmérséklet 33 fok környékén alakul. A következő napokban ráadásul tovább fokozódik a forróság, az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést, és a hétvégén már 37 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Smith újdonságát hallgattuk a rádió moston Heaven címmel. 5 perc múlva lesz 1:45, hát az április már messze van. Nem is annyira bánjuk, bár lehet, hogy az akkori időjárás jobban tetszene most is sokaknak, de remélem tetszeni fog Rúzsa Magdi dala is ezzel a címmel. Virágokkal is érkeznek hozzánk, mégpedig Miley Cyrus, na de most egy kis 80-as évekbeli hangzást hoz a francia fiatal DJ Kung

0: Programajánló.
1: Már nyitva a Zserici Csillagpark, délután 5 óráig lehet hűs körülmények között megismerni a napot, a Zserici Csillagos égboltot. Aztán pénteken és szombaton is várnak délután 4 órától benneteket, távcsöves megfigyeléssel, planetáriumi filmvetítéssel és éjszakai távcsöves bemutatóval is mindkét napon. A helyekről érdeklődjetek! A Kultik moziban is lehet hűsölni, például a Birka krimi, a Toy Story 5, az új Supergirl, a Mandalori és Grogu, az életem legjobb száma, a Michael, a Szürke zóna, a Backrooms, hátsó szobák, a Leleplezés napja vagy a Horrorra akadva című filmek nézése közben. Ezen a hétvégén rendezik meg péntektől vasárnapig a 37. Szent László napokat Somogyváron. Több előadást lehet hallgatni, de lesz főzőverseny, lovagi torna, Szekeres Adrien és Apostol koncert is. A múzeumok éjszakája szombaton folytatódik a Kapos Homoki Panda kiállításban. 6 órától este 11-ig lehet ingyenesen bejelentkezés nélkül elmenni oda, lesznek játékok, nyeremények, különleges programok és még sok minden más. Péntektől vasárnapig tart az Ökölvívó Dunántúl bajnokság az Igali tornacsarnokba. Várnak minden érdeklődőt. Kaposújlakon falunapot rendeznek szombaton, és mágikus mulatság vár mindenkire Balatonmária fürdőn.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Milyen lehet egy mai régész élete? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones? Aki segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello, Máté!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerintet? Megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
3: Ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. 4-5 ezer éve, mondjuk itt Magyarország területén, tényleg még ilyen kőszerszámok használtak. Miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, mert hogy vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelő szerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba, ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és

Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

Igen, a David énekelt Zombie Lady címmel a rádió moston, hát zombinak érezhetjük magunkat ebben a nagy melegben, az biztos, hogyha nem hűs helyen vagyunk éppen, kicsit kilép az ember a forróságba, és már is mint egy zombi olyan üzemmódba kapcsol. Na de, majd vízpartra a hétvégén mentek, remélem ott is fel tudtok hűsölni, vagy akár egy kicsit sportolni is, vízisportolni. Balaton átevezés lesz Zamárdiban, most szombaton. Már 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidős vízi sport eseményét. A résztvevők Zamárdiból indulnak és Tihany felé eveznek, majd a fordulópontot követően visszatérnek a kiindulási helyszínre. Az útvonal teljes hossza mintegy 8 kilométer. Tíztől délig és déltől 2-ig rajtolhatnak majd a résztvevők. A Zamárdi Szabastrand lesz a rendezvény központja. Kezdőket, családokat, baráti társaságokat, céges csapatokat és tapasztalt vízi túrázókat egyaránt várnak az eseményre. Lehet kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval, túrakajakkal, gumicsónakkal és egyéb evezős vízi eszközökkel is átkelni a Balcsin. Ha pedig csak néznétek, akkor strandolás közben is megtehetitek, hogy ilyen különleges eseménynek lesztek részesei. Most pedig egy Martin Garrix dalnak, ez a Burnout.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Charity Go Hit

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. Nutellás muffint hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, július 8-án a Rákóczi téren és a Grófaponyi utcában, július 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és a Zárda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Cannes egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurita Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. A katonai együttműködés erősítéséről állapodtak meg a visegrádi országok. A V4-ek, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia védelmi miniszterei csütörtökön egyeztettek Budapesten. Az országok a katonai logisztika és a védelmi ipar fejlesztését nevezték közös célnak. Megállapodtak arról is, hogy a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a területükön rendezett hadgyakorlatokra. Nutellás muffint hívtak vissza a forgalomból, mert fémdarabok lehetnek bennük. A Nébik arra kérte a vásárlókat, hogy a visszahívott termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Az intézkedés csak egy bizonyos gyártási tételt érint, hogy melyiket azt a hatóság honlapján lehet megtalálni. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságokat is érinti. Ingyen vizet oszt a MÁV a hőségriasztás miatt a legforgalmasabb vasútállomásokon 10 és 17 óra között. A vasúttársaság arra figyelmeztetett, hogy erős balatoni forgalom várható, vasárnap pedig a visszaút miatt lehet majd tumultus. Az utasoknak elővételes jegyvásárlást és a legmelegebb időszakok elkerülését javasolják, valamint azt kérik, hogy mindenkinél legyen elegendő ivóvíz.
4: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a szikrázó napsütés és tikkasztó hőség. A csúcshő mérséklet 33 fok környékén alakul. A következő napokban ráadásul tovább fokozódik a forróság, az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést, és a hétvégén már 37 fok is lehet majd.
4: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: Győrti Betta.
6: Győrti Betta. 5 perccel múlt el 2 óra, de még mindig nyomod a gázt. Ő az utakon persze csak óvatosan ezzel. A melóban viszont, hát nem tudom mennyire tudtok pörögni, de kuplunggal fogunk. Újdonságát a Nyomod a gáz címűt hallgatjuk mindjárt. Pitbull és Kesha Timber című dala után.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. I got my

Bieber dalát hallgattuk a rádió moston. Nem tudom, a hétvégén ebben a 38-40 fokban lesz-e kedvetek a szabadban bármit is csinálni, de azért érdemes persze kimozdulni a négy fal közül, főleg, hogyha nem hűtött az a lakás, mert azért sokkal kellemesebb lesz a klíma, például a Desi parton az árnyas fák alatt. Oda várnak mindenkit, aki szeretne varni a szabadban, jó társaságban. A kaposvári Neve nincs varrókör és a somogyaszolói foltvarró csoport nagy szeretettel várja az érdeklődőket egy egész napos közös varrásra. Szombaton 10 órától a Desedató Fekete István látogató központ előtti téren zajlik majd mindez. A kézi varrós felszerelését és a jó kedvét ne felejtse otthon senki. Biztos különleges lesz, és látható eredménye lesz. A nyúllevelem pályadala következik most.

0: Közlekedési információk.
1: Megkezdődtek már a munkálatok a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a parkolók ugye le vannak zárva, de például a Zárda utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében többször előfordul, hogy egy nagyobb munkagép áll ott, egy egész sávot elfoglal.

0: család forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
2: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ez Joe Cory dala volt, a Rádió Moston szólt. Érdemes továbbra is fülelni, maradni itt a 91.2-n, nem csak azért, mert igen jó kis dalokat hallgatunk együtt, és persze jön majd Krisztián a friss hírekkel, hanem azért, amit nagyon sokan szeretnek minden csütörtökön délután 3 órától nálunk hallgatni. Vagyis jön Mao és Mori a 20 a csúcson legfrissebb adásával, a két arc mindig ellát bennünket egy jó nagy adag nevetéssel, és különleges, érdekes dolgokról is mesélnek nekünk. Ez hamarosan ismét megtörténik, de addig jön a Coldplay, Kylie Minogue, Ellie Goulding, és Draculával érkezik most Tame Impala.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
6: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
7: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit! Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: A térség munkaerőpiaci helyzetéről egyeztetett Szita Károly vállalatvezetőkkel, ellenőrzés sorozatot indít a NAVA Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Serhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A munkaerőhiány és az oktatás helyzete is napirendre került a Kaposvári Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okozza a gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén az új buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik felgyújtották egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták és az esetről videót is készítettek. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta. Mindeközben a barátja videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. Kimerültség miatt kellett kimenteni egy 81 éves szörföst a Balatonból a Balatonakalik közelében. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a vízirendőrök hétfő délután vették észre, hogy egy férfi magatehetetlenül sodródik a vizen. Az idős szörfös elmondta, hogy annyira kimerült, hogy már nem tudott visszaütni a parthoz, ezért a vízirendőrök a deszkával együtt a hajójukba emelték és partra vitték. Július 1-től két hónapos ellenőrzés sorozatot indít a NAVA Balatonnál. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint a szezonális szolgáltatókat, például a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket és az élményrepülést kínáló vállalkozásokat. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését, valamint azt ellenőrzik, hogy be vannak-e jelentve az alkalmazottak. Súlyos földrengés volt Venezuelában helyi idő szerint szerda kora este. Előbb egy 7,2-es erősségű földmozgást mértek, majd kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb 7,5-es rengés is bekövetkezett. A kettős földrengésben legalább 32 ember vesztette életét, és több mint 700-an megsérültek. Számos épület összedőlt vagy súlyosan megrongálódott. A legnagyobb károkat a fővárosban, Caracasban és a Karib-tenger partvidékén okozta a természeti katasztrófa.
2: Időjárás jelentés.
8: A délután hátralévő felében is marad a meleg napos idő, felhő alig lehet az égen. Késő délután is 33 fokot mérhetünk, és este is 27-28 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, hétvégén már 37 fok is lehet majd.
2: Időjárás jelentést hallottam.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Okay, let's go!
9: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
10: Sziasztok, drága hallgatók! Hello mindenkinek! Visszatért a hacs, megint elillant egy hét. Ma is hozunk új dalt, régi dalt, de a legfontosabb, gyerekek, hogy itt van újra az ember, aki nélkül nincs igazi kuszalista, az ember, aki népi bájával hódít, az ember, aki immár stabilabb, mint a forint. Visszatért Vilike!
11: Látod a sörényem? A Metro Golden Major bemutatja.
10: Vili return.
11: Ja, hát köszönöm ezt a nagyszerű fogadtatást. Szia, Miki, szia.
10: Hello, Vilikém, de jó, hogy visszajöttél. Drága Moli, jól vagy? Minden oké?
11: Jól, jó. Futóműcsere, olajzogomba, mindennel. Rehab, kicserélték, beállították, rozsdát leszették, ennyi.
10: Nagyon helyes. Egyébként nagyon kis kackiásan mozogsz, nagyon jó. Ügyes vagy.
11: Önvédelmi eszközt még használok.
10: Aha. De nem sokáig most már.
11: Még kell egy kicsiket termentesítenem, mert érzi az ember, mit lehet naponta terhelni. Egyre többet, de azért nixugribugri 6 hónap jutalma lehet.
10: Na, nagyon jó, nagyon jó. Mostantól, ahogy mondtam neked, irány a hastánc tanfolyam, minden meg lesz.
11: Nem akarok, köszönöm.
10: Na gyerekek, ma is egy nagyon érdekes témát fogunk boncolgatni Vilikével. Pontosabban folytatunk közkívánatra egy korábban elkezdett témát. Képzeld el ugyanis, hogy kaptunk levelet hallgatóinktól. Mi is szerettük a témát szerintem, de úgy látszik, hogy hallgatóink is, hiszen többen is írtak, hogy mikor folytatjuk már a márkanév elemzést. Ugye hát sokaknál megdöbbenést okoztunk azzal, hogy a H&M márkát, amit ugye sokan hogy ismerünk, eljük. Ugye mivel svéd márkáról van szó, H&M-nek kell mondani. Vagy akár ott volt ugye az IKEA, amit mi IKEA-nak mondunk közben, IKEA. Ugye hát, ezt tudod, így kell mondani.
11: Ez olyan, mint egy kutyád, ami volt, és nagyon szerettük a Beksit, Budapesten
10: Beksi volt. Itlen meg Buksi.
11: Itt Buksi. Ja. Nálunk IKEA.
10: Nálunk
11: IKEA. Meg IKOS, meg IKOS, meg hagyjál el.
10: Ne, ugye IKEA, IKEA, vagy ott volt az abszolút vodka, amit mi úgy ismerünk, hogy abszolút vodka, de közben abszolút, úgy kell mondani, abszolút.
11: Viszont vannak olyan nagy márkanevek, és nem mondom ki, amit úgy értjük, ahogy máshol is. Nem?
10: Így van, illetve tudod, mint gondolkodtam?
11: Azok a komolyak. Az egy Aston Martin nem lehet más kevejteni.
10: Igen. Igen, de hát nyilván ez nyelvi dolog is, mert Adidas, például a Mercedes.
11: Adidas, minden Adidas.
10: Igen, csak hogy mondjuk a Mercedes-t, azt mi Mercedes-nek mondjuk, de az angolok meg Mercedes-nek mondják. Tehát, hogy
11: mindig egy külön szigeti név voltak.
10: Igen. Ha már egyébként márkák, arra gondoltam, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy is kell ejteni a márka neveket, hanem hogy pontosan mit jelentenek, hiszen rengeteg márka van körülöttünk. Gondolj csak bele, Kik, Lidl, Aldi, Tesco, Edusó, AEG, Ceva, amikről fogalmunk sincs, hogy pontosan mit jelentenek. Ha már az autókat emlegetted, tudod például, hogy minek a rövidítése a BMW?
11: A BID-t nem még tanultam meg.
10: Igen, az a most Build Your Dream.
11: Igen.
10: Igen. A de BMW, a BMW, az a legendás bajor automárka.
11: Az valami nagy német GMB, BMW,
10: Egyébként sokan tudják szerintem, de talán nem mindenki. Bayerische Motorenwerke.
11: Asztal.
10: Magyarul bajor motorgyár, igazából ennyit jelent.
11: Mercedes?
10: A Mercedes automárkának egy nagyon érdekes sztoria van, ezt is sokan hallották már, szerintem te is. Volt egy Emil Jelinek nevezetű autókereskedő, aki az egyik legfontosabb ilyen üzleti partnere volt akkoriban, az 1900-as évek elején a Daimler autógyárnak. Na de itt volt ez az Emil Jelinek, 1900-ban egy új nagy teljesítményű modellt mutatott be a Daimler autógyár, és ennek a nagyon számukra nagyon fontos kereskedőnek a tiszteletére annak 11 éves lányáról, bizonyos Mercedes Jelinekről nevezték el a modellt. Ezért lett Mercedes. Képzeld el, állítólag a kereskedőnek az eleganciát és a szerencsét szimbolizálta a lánya, és ez pedig nagyon passzolt az autóhoz, és annyira sikeres lett a modell, hogy a Daimler megtartotta ezt a nevet, és onnantól kezdve az összes modellt Mercedesnek hívták. És
11: ebből lett a Mercedes S-osztály, A-osztály.
10: Így van, és ugye az osztályokat, a különböző kategóriákat nevezték el másképp.
11: Ha lenne Magyarországon autógyártás, vagy automárka, akkor lehetne egy Mariska nevetű kocsink.
10: Nagyon jó lenne, igen, egy Mariska GT-vel lehetne söpörni végig. Egyébként autógyártás van, mert ugye az összes nagy koncern itt van nálunk, de most már tényleg
11: meg
10: kínai is.
11: Az nagy izé volt.
10: Az nagy volt, az biztos. Aztán az Audi például. Ez is egy nagyon érdekes sztori, gyerekek. Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
11: A-U-D-I, azt mondja, négy betű, igaz?
10: Igen.
11: Audi.
10: Semmi köze egyébként ehhez, hogy nem. Most négy betű. A négy karikának van ahhoz köze, hogy négy, amikor létrejött egy ilyen koncern, négy különböző gyártó állt össze, ilyen nagy, ma már nem ismert nevű gyártók, és akkor azért lett négy karika. Na de a név honnan jött? Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, ő volt az autógyárnak a kitalálója, megalkotója, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, ezért a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet, és egy ötletes latinosítást választott. A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
11: Igen.
10: Képzeljétek el.
11: Egy latin szó.
10: Így van, ráadásul az a poén az egészben, hogy amikor leültek brainstormingolni, ötletelni, hogy na akkor mi legyen az új név, mert hogy a Horch nevet nem választhatjuk, akkor ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
11: Auditur
10: et altera pars.
11: Auditur et altera pars, ezt meg
10: így
11: kell
10: van.
11: Tanuljam.
10: Így, meg kell tanulnod, hallgattassék meg a másik fél is. Ezt ugye akkor szokták mondani, hogy ha valaki nagyon mondja maga igazát, akkor szokták mondani, hogy oké, de hallgattassék meg a másik fél is, és akkor utána lehet döntést hozni. Na és ez nagyon megtetszett ennek a manusnak, és mivel a Horch azt jelenti, hogy hallani, hallgatni, ezért akkor legyen Audi, ami azt jelenti, hogy hallani, hallgatni, úgyhogy ha a mai napig, ha láttok egy ilyen autót az utcán, tudjátok, hogy egy latin kifejezés a neve.
11: De jó.
10: Na gyerekek, manapság sokat látjuk, Kik, Lidl, Tesco, Aldi, Edusó, AEG, Ceva, vajon ezek mit jelenthetnek és honnan származnak? Ha nem tudjátok, majd mi segítünk.
11: Addig elmegy B-vasárolok valamelyikben.
10: Jó, rendben. Na drágáim, mielőtt azonban lerántjuk a leplet itt a különböző márkanevekről, Kungs dalával kezdünk, a 20. helyen a Getaway című dal, igaz, lejjebb csúszott, de még itt van, ezzel startolunk.
1: A 20.

0: Ő volt Kungs és a Getaway című dal, mi pedig folytatjuk tovább a hacsot a visszatért Molly kapitánnyal, Willikével.
1: I see a Mike and the Mechanics.
0: Na, hát számtalan olyan márkanév van az életünkben, ugye beszéltünk itt már a nagy autógyártókról, hogy a honnan kapta a nevét a Mercedes, a BMW vagy az Audi, de hát számtalan olyan márkanév van az életünkben, amikről fogalmunk sincs, hogy pontosan honnan származik, mit jelent. Ugye legutóbb beszélgettünk a nagy meglepetésről, hogy a H&M igazából az egy svéd márka, és úgy kéne mondanunk, hogy H&M, vagy ott volt ugye az IKEA, ami az IKEA, vagy az Absolut vodka, ami az Absolut vodka. Na, most hozunk újabb érdekességeket. Bizony sokan járnak a kikbe. Mi az a kik? Tudjátok, hogy mit jelent, és hogy honnan származik?
1: Ez is valami északi.
0: Nem, képzeld, ez egy német üzletlánc, ahol a vevő a király. Nem véletlenül mondom ezt. Mert hogy ezt akarja a név. A kik ugyanis egy rövidítés, Kunde ist König. Kunde ist König.
1: Hát, milyen simán Könignek, azt még a legkevésbé tudó német honfitársunk is tudja, hogy a König az király.
0: Így van. Kunde ist König. A vásárló a király. Egy Stefan Heinig nevű úr alapította még 1994-ben, tehát nem is volt olyan régen, azóta pedig ugye meghatározó szerepe van a hálózatnak az európai piacon. Na most már ezt is tudjátok. Kik? Kunde ist König. Akkor ha már boltok, Tesco. Talán a nálunk az egyik legrégebben angol, ismert. Nem? Bizonyám, egy brit gyökerekkel rendelkező áruházlánc, hiszen az alapítója Jack Cohen 1919-ben
1: húha,
0: mindössze 30 fontból kezdett élelmiszert árulni egy londoni piacon. Ez az eredete a Tesco üzletházláncnak. Ő találta ki az úgynevezett halmoz fel sokat és add el olcsón üzleti modellt, ami állítólag alapjaiban változtatta meg először a brit, aztán az európai kereskedelmet is, tehát felvásárolt nagyobb tételt valamiből, és ezáltal olcsóban tudta megvenni, ezáltal olcsóban is tudta adni, mint a konkurencia, és ezzel átvette a piacot, szó szerint. Először volt egy kis tandja a piacon, aztán egyre nagyobb, aztán az egész piac az övé volt, aztán utána nyitotta a boltokat. Csak hogy, honnan jön a Tesco név? Egy Thomas Edward Stockwell nevezetű teakereskedő is képbe került ennél az úriembernél, ennél a bizonyos Jack Cohennél, ugyanis 1924-ben tőle vásárolta meg Jack Cohen az első nagyobb ömlesztett tea szállítmányát, így az első saját márkás tea csomagolására írták fel először a Tess, tehát a Thomas Edward Stockwell, és a Co, azaz a Cohen betű kombinációkat.
1: Aha.
0: Innen származik a Tesco.
1: Na hát.
0: Figyelj, nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
1: Lidi.
0: Lidibe. Amit, na így van, melyek a Lidibe.
1: Főképpen nyugdíjasok körében, de így van, én már hallottam fiatalt, hogy Lidibe.
0: Lidlnek kell mondani. Nekem a legjobban tetsző sztori ez, mert hogy mondhatnánk azt is gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító Josef Schwarz nem akarta feketén hívni a bolt hálózatát, nehogy félreértsék, vagy negatív képzetet társítsanak hozzá, ugye a Schwarz az feketét jelent, ezért egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg, akkor 1000 márkáért. A poén az egészben, hogy ez a Ludwig Lidl, ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a megcézése.
1: Lajcsi.
0: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba. Na és akkor nézzük meg a konkurenciát is.
1: Aldi?
0: Az Aldit. Így van. Ez is egy mozaik szó, hiszen az alapító Albrecht család nevéből és az általuk vezetett Diszkont áruház nevének összeolvadásából jött létre, Albrecht Diszkont, azaz Aldi, mert hogy régen ez az Albrecht család Diszkont áruházakat üzemeltetett, ilyen kisebbeket, és annak az volt a neve, hogy Albrecht Diszkont, de elkezdte mindenki Aldinak nevezni őket, mert Albrecht Diszkont, ezért Aldi, és ez rajtuk maradt, úgy becézték már őket, hogy megyek az Aldi boltba, az Aldiba, és akkor csináltak egy üzletház láncot, és így lett Aldi.
1: Na, ezt is tudjuk már. Egyébként régen nem volt véletlen az ABC, nagyon jó kifejezés volt, a magyar üzletlánc, már nem is nagyon van szerintem.
0: Igen.
1: nem tudom, kóp az még van, közért megyek a közért.
0: Hát meg sőt, a CBA az ugye poénból azért lett CBA, mert hogy az ABC-nek a fordítottja. Igen. Aztán ott van a Spár. Erről is beszéljünk néhány szót. Ez egy nagyon vicces dolog, mert hogy kevesen tudják, hogy a Spár az egy holland származású bolt, bizony egy holland üzlet. Ráadásul mondhatjuk azt is, hogy egy nyelvtörő, ez is egy mozaik szó. Hát nem sok izgalmas marketing van mögötte, de kimondva számomra lehetetlen, figyeljetek csak, a Spár a következő szavaknak a rövidítése. Figyelj!
2: Door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig.
0: Hiszitek vagy sem? Igen. Én nem próbálom megismételni, annyit tesz, annyit jelent hollandul, hogy együttműködve mindenki rendszeresen profitál. Ennek a holland mondatnak a rövidítése a mozaik szava a Spár. Egy holland márka. Na gyerekek, nem sokára folytatjuk a kutakodást, mert vannak még izgalmas nevek, amik ott vannak az életünkben, minden nap bejárkálunk különböző helyekre, látjuk a márkaneveket termékeken, és fogalmunk sincs, hogy honnan származnak adott esetben.
1: Sanyo, Sanyo.
0: Például, vagy a BASF, ugye a BASF, amit úgy hívtunk, vagy a Sony. Mindjárt elmondom, hogy a Sony honnan is származik, hogy találták ki, és miért lett Sony a Sony. Jó?
1: Jó.
0: Na mindjárt elárulom, drága hallgatók. Előtte azonban egy újabb dallal folytatjuk. Egy régi új felvétel következik, ugyanis a banda, hát bármennyire boyband volt annak idején, már mondhatni, hogy régebbi, hiszen bizony jó 50 körül vannak már a srácok, viszont új dallal jelentkeztek, a Backstreet Boys, a Ball Up című dalt jelentette meg nemrég. Egész kis kellemes, hát világsláger már.
1: És most is van Uri-Buri a színpadon?
0: Szerintem most már inkább csak ilyen kis tánci-tánci. Hát már 50 évesen azért.
1: Igen. Mikor futottak be? 20 évesen? 10-valány évesen?
0: Hát 18-19-20. Igen, valahogy úgy.
1: Azt hitték övék a világ.
0: Hát bizony, hát az övék is volt bizonyos tekintetben, igen. Jó, volt már vagy jó 30 éve.
1: Ha csajok mesélni tudnának.
0: Azt hiszem, ha a srácok mesélni tudnának, azt hiszem. Na jön a Backstreet Boys és a Bottle Up című dal, most már mindegyikőjük tisztes családfő. Mindegyik megállapodott szépen, és most már csak a bulinak meg annak élnek, hogy ne csináljanak viccet magukból. Na, ez az újdonság következik, aztán jövünk vissza mindjárt.
3: A 15.

0: Ők voltak a Backstreet Boys, új daluk a Bottle Up szólt itt a Kusza listában.
1: Nekem furcsa, hogy van kis beütés.
0: De érdekes, ilyen kellemes nyári. Hát ők, mondom, ez már nem lesz világsláger, ez már nem lesz egy I Want It That Way.
1: Akkor csak unatkoznak otthon.
0: Ja, gondolom, igen, igen. Na gyerekek, folytassuk a kutakodást, mert hogy tudjuk meg, hogy hova járunk vásárolgatni, miket vásárolgatunk. Bizony az egyik legismertebb könyvesbolt hálózatról is beszéljünk. Hazánkban ugye ez a Libri, ez bizony egy magyar cég, képzeljétek el. A név maga egy latin szóból származik szintén.
1: Egyébként nagyon menők a latin elnevezési üzlet. Nekem tetszenek a latin nevek.
0: Egyébként a latin nyelv nagyon tetszik nekem, hogyha bazi sok időm lenne.
1: Vilnaus lennék.
0: Vilnaus. Én annyira tanulnék latinul.
1: Vilnaus Micius.
0: Serta mittimus dumin serta petimus.
1: Jaj, petinus.
0: Azt jelenti, hogy rohansz a bizonytalanért, elveszíted majd mi biztos. Atya ég, igaz, Vili? Igaz? Atya ég. Na gyerekek, a Libriről beszélgessünk. Az azt jelenti, hogy könyvek. Ez a jelentése. Könyv a liber latinul, a könyvek pedig a libri.
1: Többen számol.
0: Ha jól tudom, akkor a név nem is csak a sok könyvre utal, hogy könyvek kaphatók, hanem sokkal inkább a könyvekhez való kötődésre és a gazdag irodalmi kínálatra, legalábbis ez a cég mottója. Hmm. Ez nagyon szép. Na, aztán ugye legutóbb beszélgettünk már a H&M-ről, ami ugye nem H&M, hanem H&M, és itt egy újabb érdekes divat márka, a Sinsay.
1: Sinsay?
0: Sinsay, azért választottam őket, mert nagyon érdekes a sztori. Mivel ezt a márkát vagány, lázadó, trendkövető fiataloknak szánták, ezért a név az angol sin, azaz bűn, és a say, azaz mond szavakból áll össze. Jelentése leginkább mondd el a bűneidet, vagy vajszint.
1: A vajszintet jobban tetszik.
0: A betyárját.
1: Sinsay?
0: Sinsay. A Sinsay egy lengyel márka egyébként. Uh-huh. Lengyel, képzeljétek el. Na, aztán maradjunk a divatnál. Hazánkban is mindenki ismeri a CCC-t.
1: Hogy is sejtem? CCC? Nem
0: CCC,
1: ugye?
0: Hát CCC.
1: Ne, semmi turpiság
0: nincs. Ez egy cipőbolt. Szintén egy lengyel cégről van szó. A CCC egy rövidítés, mégpedig Cena Csinyi Cuda. Nak a rövidítése, ami azt jelenti, hogy az árcsodákra képes.
1: Jobb, hogy nem tudtam szemezni.
0: Vagy az árcsodát tesz. Ez az üzleti filozófiájuk. Cena Csinyi Cuda.
1: Gyere, gyere, megyünk a Cena Csinyi Cudába, édes kisfiam. Keresünk neked egy kis dorcót, egy olcsó dorcót a Cena Csinyi Cudába.
0: Hát mert az árcsodákra képes. Ez a hitvallásuk, ez a filozófiájuk. Cena Csinyi Cuda. Aztán ott a konkurencia, Deich konkurencia, Deichmann.
1: Nem német?
0: Sok izgalmas nincs, igen.

0: Nyilván mindenki kitalálja, hogy ez is egy rövidítés. Hát ők nem voltak túl találékonyak, de nem is feltétlenül kellett, mert egyébként jól megmarad mindenkiben. A DM egész egyszerűen a Drogeriemarkt szavak rövidítése. Ugye ez egy német kifejezés, drogériaboltot jelent. Ami érdekes egyébként, hogy 73-ban alapították, és nálunk már 1993 óta jelen vannak. A DM tehát Drogeriemarkt. És akkor jöjjön a konkurencia, így ezen blokkunk végére, a Rossmann.
1: Az is illatszer.
0: Így van, az is egy drogéria. Sejthető, hogy itt is egy személynév volt a névadó ötlet. Valóban az alapító Dirk Rossmann nevéből származik, ami viszont izgalmasabb az a jelentése, mivel összefügg a logóban látható kentaurral, ugye a logójuk egy kentaur, egy félig ló, félig ember lény. Ez a név jelentésére utal, ugyanis ónémetül a rossz szó tüzes paripát, a man pedig embert jelent, a Rossmann pedig a paripa ember, magyarul kentaur, egy lóember. Milyen izgalmas, ezért van a logóban egy kentaur. Na gyerekek!
1: Ezt még sem vettem.
0: Na majd nézd meg, Vilike, jövő héten kikérdezem. Na gyerekek, a blokkunkat egy jó kis dallal zárjuk le, ugyanis Martin Garrix és Ed Sheeran néhány hete összefogtak, és Repeat It címmel megjelentettek egy felvételt, ezzel zárjuk ezt a blokkot.
1: Repeta?
0: Repeta, így van. Na, jön a repeta.
1: Egyszerűen. Jön a repeta, a hanyadik helyen?
0: Ismételd meg, Repeat It, ez
1: Repeat It?
0: Repeat It.
1: Repeta?
0: Hogy hanyadik helyen?
2: A 13.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali

0: gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gasztroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
2: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
3: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. Húz a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
4: Folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Valóban, drága hallgatók, itt vagyunk műsorunk felénél, és pont most érkeztünk el az 5. helyezethez.
5: Ami a retro.
4: A napokban lett 76 esztendős Joey Kramer, a legendás Aerosmith zenekar dobosa. Jaj, hát ezt az amerikai rockbandát szerintem senkinek nem kell bemutatni, hatalmas gigaslágereket köszönhet nekik a világ. Azt azonban egyébként kevesebben tudják már, hogy a rhythm and blues rocktól a pop rockon át a hard rockig játszottak ők minden, de azt mondják a szakértők, hogy az bennük a különleges, hogy meg tudták őrizni az identitásukat, tehát annak ellenére, hogy sokféle rock stílust alkalmaztak, mindenki jól tudja, hogy az Aerosmith egy belevaló dögös zenekar. Az Aerosmith tekinthető egyébként a legtöbb arany és multiplatina albummal rendelkező amerikai zenekarnak, világszerte több mint 170 millió albumot adtak el, 4 Grammy díjat nyertek, 10 MTV Video Music Awards díjat, 2001 óta ott vannak a Rock and Roll Hall of Famerek között, és 2019 óta csillagjuk is van a hollywoodi hírességek sétányán. Úgyhogy eltagadhatatlan Steven Tyler bandájának a sikeressége, és hát bizony azért felettük is megy az idő, 76 esztendős lett Joey Kramer.
5: Akartak föllépni az arénába is, de azt elmaradt többször is.
4: Elmaradt a koncert, aha.
5: Tervezték a budapesti koncertjüket is, meg is töltötték volna simán.
4: Talán nem úgy volt, hogy a Covid idején jöttek volna?
5: Nem tudom, de most néztem meg, hogy mikor jönnek Budapestre, aztán egyelőre még csak tervezik.
4: Aha, az kell.
5: Meddig várjuk.
4: De olyat is hallottam, hogy ők már nem is turnéznak, hanem visszavonultak már. A fene tudja. Minden esetre nálunk itt lesznek. 1993-as dalukkal köszöntjük fel a dobos Joey Kramert. Jön a Living on the Edge az Aerosmith-től. Bizonyám, ez az e-heti retro helyezettünk.
3: Húz a csúcson!
6: Gyönyör a kövök.
7: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson.
1: A kúsza csúcson.
2: Örökzöld dal, atyaég, az Aerosmith és a Living on the Edge 1993-ból. Hát ez sem mai zene. És ahogy láttad, igen, nem valószínű, hogy jönnek már. Onnan olvastam ilyet is, hogy...
3: Turnéktől
2: hogy...
3: visszaléptek, tehát gyakorlatilag nem is turnéznek sehol, minden koncertjüket lemondták.
2: Na...
3: Elmaradt annak idején.
2: Uh-huh. Úgyhogy az Aerosmith már csak így hallgathatjuk.
3: És
2: meg. Na.
3: Szólunk nekik, hogy ugadjanak össze.
2: Igen, az udvarodra jöjjenek el, adjanak egy kis koncertet, egy klubkoncertet. Na gyerekek, a retro helyezett után robogunk tovább, hiszen nagyon sok márkát kell még megvizsgálnunk. Kicsit kalandozzunk el az elektronika világába, ha már jó zene, akkor ugye említettük is, nemrég hallottam a Sony márka eredetéről. Vajon mit jelenthet a Sony?
3: Sony.
2: Nem, S-O-N-Y, Japán. Sony. Bizony, a Sonyt még az 50-es években alapította Akio Morita és Masaru Ibuka. Valóban, két japán úriember.
3: De ők... Névvel áldotta meg őket a teremtő.
2: Igen, de mivel a japánoknak van egy ilyen nagyon komoly amerikai imádatuk, ezt azért a mai napig gyakorolják, tehát nagyon sok zenekar készít angol nyelvű dalokat, tehát náluk nagyon nagy divat amerikai vonalon mozogni, ők is erre építették föl a Sony márkát, ez egy mozaik szó. Ugyanis a Sonus latin...
3: Na megint csak latin.
2: Igen, és a Sony angol szavak keveréke. A Sonus azt jelenti, hogy hang, hangzás, a Sunny pedig az 50-es évek Amerikájának egy slang kifejezése volt a jóképű laza srácokra. A japánok, ahogy mondtam, előszeretettel használták ezt a Sunny Boy kifejezést, mi is hallottuk, mert sok filmben lehetett hallani, Sunny Boy. No, egy fiatalokat megszólító audio márkának pont jó név volt ez, és ezért gondolták úgy, hogy akkor a Sonus és a Sunny Boy legyen Sony.
3: Jó tették.
2: Jó kis név. Aztán manapság ugye mindenki a stream szolgáltatókat bámulja, vajon mit jelenthet a Netflix? Ezen gondolkodtatok már?
3: Netflix? Azt hittem, még a net fixen ott van mindig valami neten.
2: A józan paraszti ész! A Netflix, ha van net, akkor fix! A net. De ez nem Netflix, hanem Netflix.
3: Nem baj.
2: Drága aranybogaram. De egyébként a nettel nem lőttél mellé, nyilván nem kell sokat gondolkodni ebből. Ez két szóból gyúrták, a net nyilván az internetre utal. A Flix pedig ugyancsak egy slang kifejezés, ami mozizást, filmezést jelent Amerikában. Így jött hát létre a Netflix, azaz internetes mozizás.
3: Na látod, mi az HBO.
2: Tessék, ha már az HBO. Az minek a rövidítése?
3: Az is valamilyen internetes mozizás lehet.
2: Home Box Office.
3: Aha,
2: home
3: otthoni
2: box
3: mozizás.
2: Office. A home nyilván az otthont jelenti, a box office egyébként a mozikban lévő pénztárat jelenti, tehát a jegyvásárlásra utal. A kifejezés tehát azt sugallja, hogy a csatorna ugye nyilván fizetősen, mert ő mindig is fizetős volt, megvettél egy TV csatorna csomagot, de mellé kellett venned külön HBO-t is, ha szerettél volna filmeket nézni. Na hát erre utal, hogy csengesd a lóvét, gyerek. Kisapám, a jegyvásárlásra utal, Home Box Office, tehát HBO, ami nyilván azt jelenti, hogy exkluzív premiereket az otthonába varázsolja az embereknek, és olyan filmeket lehetett régebben látni rajta, amit ugye máshol nem.
3: Hát most is megy a vita, melyik a jobb.
2: Ő szerintem ők így nagyjából fejfej mellett haladnak, igen, az HBO és a Netflix a két legerősebb, de aztán ott van a Sky Showtime, meg ott van a Prime, meg ott van ugye az Apple-nek a saját csatornája. Nyilván Magyarországon az szokta eldönteni, hogy melyik népszerűbb, hogy melyik ilyen stream szolgáltatón van mondjuk több szinkronizált tartalom. Na, menjünk vissza egy kicsit az időben. Emlékeztek még a BASF kazettákra? BASF.
3: Nem csak kazetták voltak szalagok is.
2: Ja, nem tudom, hogy külön szalag is volt-e.
3: Szalag is volt, igen.
2: Igen, volt. Na hát nem véletlenül. Azt tudtátok, hogy ez is egy mozaik szó, nyilván ezzel nagy újdonságot nem mondok, de hogy az eredeti német cégnév az a Badische Anilin und Sodafabrik. Magyarul Badeni Anilin és Szódagyár.
3: Abból indult.
2: Mert hogy ez egy nagy vegyi gyár volt, képzeljétek el, és ők találták fel és gyártották le a világ első mágneses hangszalagját. 1934-ben ugye a vegyipari szakértelmet a vasporral és a műanyag gyártással kapcsolatban felhasználva kifejlesztették az első rugalmas mágneses audioszalagot, ebből az első 50 000 métert az AEG nevezetű cégnek gyártották le, amellyel a világ legelső magnetofonját, a Magnetofon K1-est működtették az 1935-ös berlini rádió kiállításon.
3: Ho-ho.
2: A betyárját. Hát ki gondolta volna, hogy egy nagy szódagyár egyszer csak felfedezi, hogy hoppa, vasporral és a műanyaggal csodákat lehet tenni.
3: Több évtizedig uralták a piacot, aztán a múlt élet, jöttek a másfajta hanghordozók.
2: Így van. És hogyha már emlegettük ezt az AEG nevezetű márkát, ugye ezt is sokat látjuk, főleg a konyha elektronikai termékeket tekinthetően, tehát mosogatógéptől hűtőig ilyen dolgokat, sütőket gyárt az AEG. Ez egy német eredetű rövidítés, amely az Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, magyarul általános elektromossági társaság névből származik.
3: Nem gondolkodtak sokat.
2: Ezt akartam mondani, hogy roppant kreatív volt. Egyébként nem biztos, hogy mindenki tudja, de manapság azért inkább konyhai masinákat gyártanak, ezeket látjuk AEG névvel elnevezve, mert hogy a cég védjegyét felvásárolta az Electrolux csoport, így licensz alapján AEG néven vehettek Electrolux termékeket.
3: Ne, nagyon jó.
2: Nagyon kemény, mi?
3: Igen.
2: Na, még vannak a tarsolyomban izgalmas dolgok, előtte azonban egy újabb dallal rukkolunk elő, mégpedig listánk második helyezettjével Bebe Rexha felugrott a Sad Girl című dallal a második pozícióra, ezzel folytatjuk.
0: A második.

0: Ő volt Bebe Rexha és a Sad Girls című dal, mi pedig szépen lassan végére érünk a kis kalandozásunknak.
1: És ha már mondtad itt a nagy márkákat, a világhírű márkákat, tehát említsük meg a Lehelt hűtőszekrényünket.
0: Lehel hűtőszekrény. Igen, képzeljétek el, hogy a Lehel márka az a mondákban szereplő magyar vezérről, Lehelről kapta a nevét. Ezzel tisztelektek, ezzel is kifejezve azt, hogy a Lehel hűtőgép gyár által gyártott hűtőgép az bizony ős magyar.
1: Egyébként van, akinek még van, és működik, azt leváltott a Gorenje.
0: Igen, igen. Egyébként a logója, hogyha emlékszel, akkor ez egy kürt volt, ugye a Lehel kürtjét szimbolizálta ez a logó.
1: Mi köze volt a hideghez, az nem tudom.
0: Hát a hideghez semmi köze nem volt, csak hogy a magyar történelemre és a vezér legendás személyére utalt, hogy akkor ez is egy vezér lesz a hűtőgép gyártásban, és hogy Magyarországon mindenkinek ilyen lesz. De aztán ott volt a Videoton.
1: Meg az Orion.
0: Az Orion, igen. Hát képzeljétek el, hogy a Videoton nevet ugye a székesfehérvári gyár 1968-ban vette föl. A rövid modern elnevezést, amely ugye a fő profilra utal, egy úgynevezett Ércfalvi Gyula reklám és propaganda osztály vezető javasolta még a 60-as évek
1: propaganda
0: közepén.
1: Osztály. Vezető.
0: Bizony. A videó a látványra és a videotechnikára utal, a ton, az pedig a hanghatásra, a tonális jellegre.
1: Nem is
0: videóton.
1: Nem is rossz,
0: igen,
1: a vidi.
0: Igen. Az Orionnak egyébként fura, mert hogy az Orionról nem találtam túl sok mindent, nagyjából csak annyit, hogy volt egy Kremenetszki János nevű úriember, aki 1913-ban megalapította a magyar Wolfram lámpagyárt, és ennek a nevét változtatták meg Orionra.
1: Jobb hangzás.
0: Nyilván a jobb hangzás miatt, meg gondolom az Orion, ugye, mivel ez egy lámpagyár volt, ugye az Orion olyan szépen fénylik, gondolom erre ez hajazhat. Igen. 1924-ben vették fel ezt a nevet. Ah, 1924, gyerek.
1: Hát elég sokáig évtizedekig jó volt. Én sajnálom őket, sajnálom őket.
0: Igen. Ha már lámpagyár, akkor az Osram nevű márkával sokat találkoztunk már. Ez nem magyar természetesen. Egy német világítás technikai gyártóról van szó, és nyilván sokan sejthetik már hallás után, hogy itt is egy picit utalnak ugye magára a fényre. Az Osram márka név a kezdeti izzószállak készítéséhez használt két fém, az ozmium és a wolfram nevének összeolvadásából származik. Osram. De nagyon jó. Aztán kávé. Ott volt az Edusó. Emlékszel az Edusóra? Mekkora menő Csibó, dolog volt nálunk. Csibó vagy Edusó. Na, hát az alapvető név az magából az alapító nevéből származik, mert hogy Edward Schopfnak hívták az alapítót. Az Eduard keresztnév és a Schopf vezeték név első szótagjainak összeolvadásából jött létre Brémában még az 1920-as évek közepén az Edusó. Mára egyébként az Edusó az a Csibó tulajdonában van, és hogyha már Csibó, szintén az alapító és a kávé szójátékaként jött létre ez a Csibó név. 1949-ben ugyanis Hamburgban alapított egy kávé és csomagküldő céget Karl Chilling.
1: Egy Karl Chilling, de jó.
0: A név pedig a Chilling, az alapító vezeték nevére, és a Bohnen, németül a bab, vagyis a kávébab szavak összeolvadásából született, Csibó. Végezetül, ha sok kávét iszol, hova kell menned?
1: Hát pisilni.
0: Jó esetben, rossz esetben, máshova. Igen, a klótyóra. Ott pedig jöhet a ceva. Ugye ceva? Ugye hát papíripari koncern.
1: Lehet könnyű. Puha.
0: Így van, így van. A ceva önmagában semmit nem jelent, ez egy újabb mozaik szó, a németországi Zellstoff Fabrik Waldhof nevű cég nevéből származik. A márkanév egyébként úgy jött létre, hogy összevonták a vállalat nevének kezdőbetűit. A cég az elsők között indította el egyébként a márkaneves papírtermékek gyártását még az 1960-as években.
1: Ügyes.
0: Ceva Zellstoff Fabrik Waldhof. Atya ég! Drága hallgatóink, hát reméljük, hogy kibírtátok a pisilés nélkül a hacsot. A hacs is egy mozaik szó.
1: 1900-es évek elején alakította Malecki Miklós.
0: És Molnár Vilmos a legendás hacsot. A hacs egy mozaik szó, a 20 a csúcson. Rövidítése. Sok ötlet kellett hozzá. Na drágáim, akkor ezzel búcsúzunk, illetve listánk első helyezettjével Teddy Swims Moliról írta ezt a dalt. Mi? Mr. Know It All. Mr. Kösz. Minden Tudó.
1: Nem, köszönöm.
0: Ennyi.
1: Hát melletted, a 20-as úgyon mellette, adjál.
0: Na hát gyerekek, reméljük, hogy azért izgalmas volt, és tényleg megtudtátok a hétköznap is látott márkákról, hogy pontosan mit akarnak és mit jelentenek. Még ezer ilyen márka nevet fel lehetne sorolni, majd még lehet, hogy később fogunk.
1: Kérek egy omniát.
0: Ennyi. Na arra pont nem néztem utána. Köszi. Sziasztok, drága hallgatóink, találkozunk jövő héten.
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adios.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Volkswagen.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Nyáron irány a Balaton?
8: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
7: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
8: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
9: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
10: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
11: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el szombattól, akár az abszolút melegrekord is megdőlhet a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, július 8-án a Rákóczi téren és a Grófaponyi utcában, július 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és az Árda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki. A járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Új integrált palliatív program indult a kaposvári kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix közlése szerint legalább 4 napon át tartós kánikula várható, és több helyen 38-40 fok környékén alakulhat a csúcshőmérséklet. A tiszti főorvos szerint ilyen hőhullámra az elmúlt 20 évben is ritkán volt példa. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, különösen az időseket, kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a szabadtéren dolgozókat, mivel a hőség bárkinél rosszul létet okozhat. Nutellás muffint hívtak vissza a forgalomból, mert fémdarabok lehetnek bennük. A Nébik arra kérte a vásárlókat, hogy a visszahívott termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Az intézkedés csak egy bizonyos gyártási tételt érint, hogy melyiket azt a hatóság honlapján lehet megtalálni. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságokat is érinti.
0: Időjárás jelentés.
12: A délután hátralévő felében is marad a meleg napos idő, felhő alig lehet az égen. Késő délután is 33 fokot mérhetünk, és este is 27-28 fok lesz. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, hétvégén már 37 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
7: Györfi Betta. Ide valóak vagytok ti a 91.2-re. Ahogy a pompás slágerek is. David Guetta hoz egyet, de ide valót a Honey Beast is. Most pedig Billy Ocean dobja fel a délutánunkat. Tartsatok velünk!

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Dario G hozta a Ragyogó Sunshine című dalát, a legaktuálisabb muzsikáról van szó ebben az időben szerintem. A rádió moston továbbra is a legjobbakat hallgathatjátok, de gondolom otthon is azért szerettek kedvenc dalokat, zenéket hallgatni. Most már erre számos mód van, de aki szereti a hagyományosat, például a bakelitet, az most már itt a városban is egy nagyon hangulatos kis üzletben megteheti, hogy válogat. Ugyanakkor továbbra is rendeznek hanglemezbőrzéket, és a kaposvári bakelit klub a Balcsi parton is szervez most már második alkalommal Fonyódon, július 4-én szombaton 9-től 4-ig. A sport és rendezvénycsarnokban lesz a helyszín, tehát Fonyódon, ahol majd ismét használt hanglemezeket lehet vásárolni, cserélni, de minden, ami ezzel együtt jár, hifi eszközök, zenei könyvek, újságok, kották is kaphatóak lesznek, és lehetőség lesz megint lemeztisztításra, lemezmosásra. Szeretettel várnak mindenkit. Jövő héten szombaton, tehát 9-től 4-ig a második fonyódi hanglemezbőrzére. Mi pedig felrakjuk a kis képzeletbeli lemezjátszónkra mindjárt Ann Mary és Niall Horan dalát, illetve most Bon Jovitól a Legendary.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
2: A ma esti Kapospontot is ajánlom figyelmetekbe. Benne szó lesz arról, hogy új kiadványokkal, munkafüzetekkel és feladatgyűjteményekkel bővülhet a honi tankönyv kínálat. A pedagógusok támogatják ezt a törekvést. Fajta bemutatók, szakmai konferenciák és családi programok sokaságát kínálja idén is a KÁN. Az egyetemi napokat szeptember végén rendezi a kampusz. Ritka és különleges lepkéket lehet testközelből megcsodálni a Balaton lellei Pillangó-ligetben. A világ minden tájáról vannak itt példányok. Mielőtt személyesen is elmennétek oda, egy keveset ma este is láthattok belőlük a Kapospontban.
1: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
3: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
4: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Tehát a rádió most a legváltozatosabb üdítőbb zenei kínálattal. Erre számíthattok továbbra is tőlünk, meg mindjárt Krisztiántól a legfrissebb hírekre. Addig jön még Beautiful Things Timmel, Benson Boone, James Arthur is énekelni fog, és Tiesto is játszik nekünk egy dalt, I Follow Rivers Timmel. Ti viszont minket kövessetek, a zenemaraton mindjárt indul. Györfi Bettát hallottátok, gyönyörű napot és hétvégét.

0: These beautiful things that I've got.
1: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
5: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
4: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A térség munkaerőpiaci helyzetéről egyeztetett Szita Károly vállalati vezetőkkel. Az abszolút melegrekord is megdőlhet a következő napokban. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A munkaerőhiány és az oktatás helyzete is napirendre került a Kaposvári Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okozza a gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén az új buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik felgyújtották egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták és az esetről videót is készítettek. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta, mindeközben a barátja videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. Akár az abszolút melegrekord is megdőlhet a következő napokban Magyarországon. A valaha volt legmagasabb értéket 2007-ben mérték hazánkban Kiskunhalason 41,9 Celsius fokot. A Hungaromet szerint a hőhullám tovább erősödik, a hétvégén is a jövő hét elején helyenként 40-41 fokos is lehet a csúcshőmérséklet. Lehűlésre és záporokra a jövő hét második felében lehet számítani. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix közlése szerint legalább 4 napon át tartós kánikula várható, és több helyen 38-40 fok környékén alakulhat a csúcshőmérséklet. A tiszti főorvos szerint ilyen hőhullámra az elmúlt 20 évben is ritkán volt példa. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, különösen az időseket, kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a szabadtéren dolgozókat, mivel a hőség bárkinél rosszul létet okozhat. A katonai együttműködés erősítéséről állapodtak meg a visegrádi országok. A V4-ek, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia védelmi miniszterei csütörtökön egyeztettek Budapesten. Az országok a katonai logisztika és a védelmi ipar fejlesztését nevezték közös célnak. Megállapodtak arról is, hogy a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a területükön rendezett hadgyakorlatokra.
7: Időjárás jelentés.
6: Este általában tiszta lesz az ég és 27-28 fokot mérhetünk, valamint hajnalban is 18 fok lesz csak a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kárnikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
7: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Charity Go Hit

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 25-e csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. A térség munkaerőpiaci helyzetéről egyeztetett a polgármester vállalatvezetőkkel. A kaposvári gazdasági tanács legutóbbi ülésén a munkaerőhiány és az oktatás helyzete került napirendre. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiánya okoz gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén a buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. A legjobban teljesítő tanulókat köszöntötték. Az Agórában köszöntötték csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjait, köztük az érettségizőket és a tanulmányi versenyeken eredményes tanulókat. Kaposváron összesen 1027-en érettségiztek idén, közülük 663-an technikumban. A diákok Szita Károlytól kapták meg az oklevelüket. A polgármester köszöntőjében azt mondta a végzősöknek, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, kitartásukat és szorgalmukat, mert ez alapozza meg a város jövőjét is. Az ünnepségen mintegy 400 tanulót ismertek el országos és nemzetközi verseny eredményükért. Szeptember végén lesz a Kán. A következő Kán egyetemi napok sztár fellépője a Kowalski Mega Vega együttes lesz. Az agrárkiállítást szeptember 25 és 27-e között rendezik meg Kaposváron a Pannonlovas Akadémián. A program szakmai konferenciákkal, a családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény sajtótájékoztatóján arról számolt be szerdán, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap a rendezvényen. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyen látogathatják a rendezvényt. Parkolókat fognak lezárni a patkák takarítása miatt. Folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások júliusban is. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, 8-án a Rákóczi téren és a Grófapony utcában, 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és az Árda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsijaikat a lezárt szakaszokon. Lomokat dobnak a kukák mellé. A kaposvári lakótelepeken rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetésnek, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hulladékudvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Igyekeznek elviselhetőbbé tenni a gyógyíthatatlan betegek életét. A krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására új integrált palliatív programot indít a Kaposvári Kórház. A palliatív ellátás célja a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt. Emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Javítóintézetbe kerülhetnek a brutális fiatalok. Két fiatal felgyújtotta egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták meg, és az esetről videót is készítettek. Az eset még 2024-ben történt, az ügyészség pedig most emelt vádat a két elkövetővel szemben. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta, közben a társa videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. Kombány gyulladt ki a nagy melegben. Szerdán a somogyi tűzoltókat több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki, a járműveket a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsulát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. A kutyusokra is gondoltak a fagyizóban. Egy Fonyód-ligeti fagyizóban a nyári hőségben kutyafagyival is várják a vendégeket. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó egyik társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készült. A krónika végén pedig egy sporthír. Búcsúzik a KKK centere. Távozik a Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklub csapatától Völgyi Marcell. A 28 éves center 2024-ben a másodosztályban szereplő csapathoz igazolt, amellyel rögtön kiharcolta a feljutást, és ezt követően az élvonalban is számítottak rá. Völgyi Marcellt a mögöttünk hagyott idényben sokáig sérülés hátráltatta, de a szezon végén fontos kiegészítő embere volt a bajnoki bronzéremig jutó csapatnak. A KKK eddig Völgyi mellett Uros Rosics távozását jelentette be, és jelenleg Filipovics Péter, Pár Márk, Tarjáni Zsák, Búzás Bence, Puska Bence, Szőke Bálint és Simon Benedek rendelkezik szerződéssel a tavalyi csapatból.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában tiszta lesz az ég, és 27-28 fokot mérhetünk, valamint hajnalban is 18 fok lesz csak a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Neutral,

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.
1: Akinek fáj,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az Agórában köszöntötték csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjait, köztük az érettségizőket és a tanulmányi versenyeken eredményes tanulókat. Kaposváron összesen 1027-en érettségiztek idén, közülük 663-an technikumban. A diákok Szita Károlytól kapták meg az oklevelüket. A polgármester köszöntőjében azt mondta a végzősöknek, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, kitartásukat és szorgalmukat, mert ez alapozza meg a város jövőjét is. Az ünnepségen mintegy 400 tanulót ismertek el országos és nemzetközi verseny eredményükért. Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, július 8-án a Rákóczi téren és a Grófaponyi utcában, július 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és az Árda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Távozik a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklub csapatától Völgyi Marcell. A 28 éves center 2024-ben a másodosztályban szereplő csapathoz igazolt, amelyen rögtön kiharcolta a feljutást, és ezt követően az élvonalban is számítottak rá. Völgyi Marcellt a mögöttünk hagyott idényben sokáig sérülés hátráltatta, de a szezon végén fontos kiegészítő ember volt a bajnoki bronzéremig jutó csapatnak. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos Szombattól. Oroszi Beatrix közlése szerint legalább 4 napon át tartós kánikula várható, és több helyen 38-40 fok környékén alakulhat a csúcshőmérséklet. A tiszti főorvos szerint ilyen hőhullámra az elmúlt 20 évben is ritkán volt példa. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, különösen az időseket, kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a szabadtéren dolgozókat, mivel a hőség bárkinél rosszul létet okozhat. Akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet a következő napokban Magyarországon. A valaha volt legmagasabb értéket 2007-ben mérték hazánkban Kiskunhalason 41,9 Celsius fokot. A Hungaromet szerint a hőhullám tovább erősödik, a hétvégén is a jövő hét elején helyenként 40-41 fokos is lehet a csúcshőmérséklet. Lehűlésre és záporokra a jövő hét második felében lehet számítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 27-28 fokot mérhetünk, valamint hajnalban is 18 fok lesz csak a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Hírek most! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. A munkaerőhiány és az oktatás helyzete is napirendre került a Kaposvári Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okozza a gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén az új buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Új integrált palliatív program indult a Kaposvári Kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik felgyújtották egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták és az esetről videót is készítettek. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta, mindeközben a barátja videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. A katonai együttműködés erősítéséről állapodtak meg a visegrádi országok. A V4-ek, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia védelmi miniszterei csütörtökön egyeztettek Budapesten. Az országok a katonai logisztika és a védelmi ipar fejlesztését nevezték közös célnak. Megállapodtak arról is, hogy a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a területükön rendezett hadgyakorlatokra. Nutellás muffint hívtak vissza a forgalomból, mert fémdarabok lehetnek bennük. A Nébik arra kérte a vásárlókat, hogy a visszahívott termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Az intézkedés csak egy bizonyos gyártási tételt érint, hogy melyiket azt a hatóság honlapján lehet megtalálni. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságokat is érinti.
2: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 27-28 fokot mérhetünk, valamint hajnalban is 18 fok lesz csak a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. A neked nem

egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Give me a D. Give me a I. Give me a S. S. Give me a C. C. Give me a O.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Cserhalmi Krisztián vagyok. A legjobban teljesítő tanulókat köszöntötték. Az Agórában köszöntötték csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjait, köztük az érettségizőket és a tanulmányi versenyeken eredményes tanulókat. Kaposváron összesen 1027-en érettségiztek idén, közülük 663-an technikumban. A diákok Szita Károlytól kapták meg az oklevelüket. A polgármester köszöntőjében azt mondta a végzősöknek, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, kitartásukat és szorgalmukat, mert ez alapozza meg a város jövőjét is. Az ünnepségen mintegy 400 tanulót ismertek el országos és nemzetközi verseny eredményükért. A térség munkaerőpiaci helyzetéről egyeztetett a polgármester vállalatvezetőkkel. A kaposvári gazdasági tanács legutóbbi ülésén a munkaerőhiány és az oktatás helyzete került napirendre. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiánya okoz gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén a buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Parkolókat fognak lezárni a patkák takarítása miatt. Folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások júliusban is. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth-Lajos utcában, 8-án a Rákóczi téren és a Grófapony utcában, 15-én a Talján-Gyula utcában, 22-én a Kontrási és az Árda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsijaikat a lezárt szakaszokon. Szeptember végén lesz a Kán. A következő Kán egyetemi napok sztár fellépője a Kowalski Megavega együttes lesz. Az agrár kiállítást szeptember 25 és 27-e között rendezik meg Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény sajtótájékoztatóján arról számolt be szerdán, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap a rendezvényen. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyen látogathatják a rendezvényt. Lomokat dobnak a kukák mellé. A kaposvári lakótelepeken rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetésnek, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hulladékudvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Igyekeznek elviselhetőbbé tenni a gyógyíthatatlan betegek életét. A krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására új integrált palliatív programot indít a Kaposvári Kórház. A palliatív ellátás célja a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Kombány gyulladt ki a nagy melegben. Szerdán a somogyi tűzoltókat több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfűn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki. A járműveket a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsulát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Javítóintézetbe kerülhetnek a brutális fiatalok. Két fiatal felgyújtotta egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták meg, és az esetről videót is készítettek. Az eset még 2024-ben történt, az ügyészség pedig most emelt vádat a két elkövetővel szemben. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta, közben a társa videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. A kutyusokra is gondoltak a fagyizóban. Egy fonyult ligeti fagyizóban a nyári hőségben kutyafagyival is várják a vendégeket. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó egyik társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készült. Búcsúzik a KKK centere. Távozik a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klub csapatától Völgyi Marcell. A 28 éves center 2024-ben a másodosztályban szereplő csapathoz igazolt, amellyel rögtön kiharcolta a feljutást, és ezt követően az élvonalban is számítottak rá. Völgyi Marcellt a mögöttünk hagyott idényben sokáig sérülés hátráltatta, de a szezon végén fontos kiegészítő embere volt a bajnoki bronzéremig jutó csapatnak. A KKK eddig Völgyi mellett Uros Rosics távozását jelentette be, és jelenleg Filipovics Péter, Pár Márk, Tarjáni Zsák, Búzás Bence, Puska Bence, Szőke Bálint és Simon Benedek rendelkezik szerződéssel a tavalyi csapatból.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Hajnalban derült lesz az ég, és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

0: Nyáron! Sokkal!
1: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Let's play.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Cannes egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Kutyafagyival is várják a vendégeket egy Fonyódligeti fagyizóban a nyári hőségben. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készül. Az alacsony vízállás miatt módosítanak a Balaton átúszás szervezői a rendezvény lebonyolításán. A Budapest Sportiroda közlése szerint a sekély víz elsősorban a Révfülöpi rajtnál okoz logisztikai nehézséget, mert a csomagokat szállító kis hajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a partot. Ennek megoldására ideiglenes téget építenek a Balatonon. A szervezők megjegyezték, hogy az átúszás távját és a résztvevők élményét ez viszont nem fogja befolyásolni, ugyanakkor a déli parton a sekélyebb víz miatt a megszokottnál hosszabb lehet a gyaloglós beérkezési szakasz. Július 1-től 2 hónapos ellenőrzés sorozatot indít a Nava Balatonnál. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokat, szabad téli rendezvényeket, valamint a szezonális szolgáltatókat, például a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket és az élményrepülést kínáló vállalkozásokat. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését, valamint azt ellenőrzik, hogy be vannak-e jelentve az alkalmazottak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban derült lesz az ég, és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: magad. Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magas Egyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki. A járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Ingyen vizet oszt a MÁV a hőségriasztás miatt a legforgalmasabb vasútállomásokon 10 és 17 óra között. A vasúttársaság arra figyelmeztetett, hogy erős balatoni forgalom várható, vasárnap pedig a visszaút miatt lehet majd tumultus. Az utasoknak elővételes jegyvásárlást és a legmelegebb időszakok elkerülését javasolják, valamint azt kérik, hogy mindenkinél legyen elegendő ivóvíz. Súlyos földrengés volt Venezuelában helyi idő szerint szerda kora este. Előbb egy 7,2-es erősségű földmozgást mértek, majd kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb 7,5-es rengés is bekövetkezett. A kettős földrengésben legalább 32 ember vesztette életét, és több mint 700-an megsérültek. Számos épület összedőlt vagy súlyosan megrongálódott. A legnagyobb károkat a fővárosban Caracasban és a Karib-tenger partvidékén okozta a természeti katasztrófa.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban derült lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Az Agorában köszöntötték csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjait, köztük az érettségizőket és a tanulmányi versenyeken eredményes tanulókat. Kaposváron összesen 1027-en érettségiztek idén, közülük 663-an technikumban. A diákok Szita Károlytól kapták meg az oklevelüket. A polgármester köszöntőjében azt mondta a végzősöknek, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, kitartásukat és szorgalmukat, mert ez alapozza meg a város jövőjét is. Az ünnepségen mintegy 400 tanulót ismertek el országos és nemzetközi verseny eredményükért. Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, július 8-án a Rákóczi téren és a Grófaponyi utcában, július 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és az Árda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos Szombattól. Oroszi Beatrix közlése szerint legalább 4 napon át tartós kánikula várható, és több helyen 38-40 fok környékén alakulhat a csúcshőmérséklet. A tiszti főorvos szerint ilyen hőhullámra az elmúlt 20 évben is ritkán volt példa. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, különösen az időseket, kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a szabadtéren dolgozókat, mivel a hőség bárkinél rosszul létet okozhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik felgyújtották egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták és az esetről videót is készítettek. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta, mindeközben a barátja videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. Távozik a Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklub csapatától Völgyi Marcell. A 28 éves center 2024-ben a másodosztályban szereplő csapathoz igazolt, amelyen rögtön kiharcolta a feljutást, és ezt követően az élvonalban is számítottak rá. Völgyi Marcellt a mögöttünk hagyott idényben sokáig sérülés hátráltatta, de a szezon végén fontos kiegészítő embere volt a bajnoki bronzéremig jutó csapatnak. Akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet a következő napokban Magyarországon. A valaha volt legmagasabb értéket 2007-ben mérték hazánkban Kiskunhalason 41,9 Celsius fokot. A Hungaromet szerint a hőhullám tovább erősödik, a hétvégén is a jövő hét elején helyenként 40-41 fokos is lehet a csúcs hőmérséklet. Lehűlésre és záporokra a jövő hét második felében lehet számítani. Nutellás muffint hívtak vissza a forgalomból, mert fémdarabok lehetnek bennük. Na, a Nibik arra kérte a vásárlókat, hogy a visszahívott termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Az intézkedés csak egy bizonyos gyártási tételt érint, hogy melyiket azt a hatóság honlapján lehet megtalálni. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságokat is érinti.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: 91.2 Rádió most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat, oh, yeah, a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A munkaerőhiány és az oktatás helyzete is napirendre került a Kaposvári Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén.